0: cégtermékeként biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os árammegtakarítás. A MediaMarkt kedd délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt osános vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el.
1: Időjárás jelentés.
0: Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Átfordult az éjszaka, ilyen mámort nem vittem még haza. Jó borból lett ez a szép.

Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

Engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a hőség. Stabil az országáram ellátása. Ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet fenntartható eltermelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Krisko atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítővizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média Szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdú Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Görmendi panoráma. Körkép Görmendről és a régióról. Görmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Ma elsősorban a fokozódó meleg a témát magazinunknak, ugyanis az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől. Ugyancsak a hőség kapcsán ad jó tanácsokat dr. Vechter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, jelenlegi házi orvos, ő a napvédelem fontosságáról beszél. Erről szól műsorunk itt a 99.8-on, amelyhez jó rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.

Hőségviadó, frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A hőségriadó idejére frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. Körmenden szabadtéri frissítő pontként működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtéri kávézóval szemben felállított párakapu. Az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is biztosít az arrajároknak. A nagy meleg elől klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik felfrissülni a városban. Hűsítőpontként várja Körmenden a lakosságot a polgármesteri hivatal, amely hétfőn 8 és 18 óra, kedden pedig 8 és 16 óra között tart nyitva. Ugyancsak csatlakozott a kezdeményezéshez a Batthyány Örökség Központ. A polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában működő horgászbolt is klimatizált helyiséggel segíti a lakosságot. Hétköznapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12 óra között biztosít pihenési lehetőséget. Dr. Szabó Barna polgármester arra kérte a körmendieket, hogy a hőség idején is fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tartós napozást a déli órákban, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ma elsősorban a fokozódó meleg a témát magazinunknak, ugyanis az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
2: Először is egy pár szóval azért elmondanám, hogy mi a különbség itt a második fokozat és a harmadik fokozat között, a másodfokú riasztás. Ezt olyankor rendelik el, amikor legalább 3 egymást követő napon az átlag hőmérséklet a 25 Celsius fokot eléri. A harmadik fokozat, ez azt jelenti, hogy itt már legalább 3 egymást követő napon ez az átlag hőmérséklet, ez tovább emelkedik, 27 Celsius fokot fog elérni. Ez ugye nem ugyanaz, mint a maximális hőmérséklet. Ezt úgy számolják ki, hogy 24 óra alatt 4 alkalommal mérik a hőmérsékletet, hajnali 1-kor, 7 órakor, aztán délután 1 órakor, és este 7 órakor, és ezt átlagolják. Tehát ez fog elkezdődni most szombat hajnaltól, és előre láthatólag a jövő hét kedd évfélig van jelenleg ez a riasztási fokozat. Hát mit tehet a lakosság? Ugye először is napközben hűtse a lakását, tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. Fontos az is, hogy kapcsolják ki azokat az elektromos készülékeket, amelyeket nem használnak, és hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, hogyha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos, a folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, az idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre. De ugyanígy azokra is figyelnünk kell, akik mondjuk közlekedési dugóban rekedtek, vagy fizikai munkát végeznek akár zárt térben, akár a szabadban.

0: Ma tehát elsősorban a fokozódó meleg a témát műsorunknak, a nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó vasvármegyei tiszti főorvos oszt meg önökkel jó tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
1: Ugye többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. Ugye ezzel gyakran találkozunk, amikor valamilyen évzáró van, és a tűzönapon tömegben kell állni a gyerekeknek. Ilyenkor, amit szoktunk tenni, szellős, hűvös helyre lefektetjük az illetőt, felemeljük a lábait 45 fokban, meglazítjuk a ruházatát, és amennyiben tudjuk itatni, akkor kis kortyokban megitathatjuk egy hűvösebb folyadékkal. Ez a legegyszerűbb hőártalmak egyike, de hát ez fokozódhat. A hőártalom még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Tehát a legegyszerűbb volt az ájulás. Napszúrás a következő, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ilyenkor már a koponyában pár fokos hőmérséklet emelkedés is zavart okoz, mert kitágulnak az atyhártya erei, és koponyaüri nyomás fokozódik. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jól szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők kiérkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok az előbb említett dolgok, tehát hűvös, szellős helyre visszük a beteget, amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk, tehát ezekre kell figyelni.

0: elsősorban a fokozódó meleg a témát magazinunknak tehát, ugyanis az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
1: Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás. Már a vízben is, és a vízparton is. Ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket. Másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrős napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat. A magas hőmérséklet folyamányaképpen hűtőláncok megszakadására gondolok, akár a bevásárláskor, a beszerzett élelmiszereknek a gyors hűtésére, ami azért a vízparton is egy kritikus dolog, hogyha magunkkal viszünk dolgokat. Úgyhogy azért nem csak a napsugárzás és a meleg okozhat ilyenkor problémát. Hey!

0: proud. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, tehát az országban. Dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
2: Nem az a nap süt már ránk, mint régen. Egyrészt ugye sérült az ózonréteg, másrészt ugye a levegő szennyezettség miatt a nitrogénoxidokból, szénhidrogénekből, a fotokémiai reakciók révén sajnos olyan anyagok képződnek, amik aztán szemlégút irritációval járnak, illetve a nyári szmognak a jellemző összetevői. Állítólag 2050 körül helyreállhat az ózonréteg, mivel sikeres volt ugye a freongázoknak a kitiltása a kozmetikumokból, egyéb eszközeinkből, de addig azért fokozottabban vigyáznunk kell. Nyilván ugye a legközvetlenebb hatása ugye a napégés. Ezzel az a gond, hogy a bőrünk nem felejt. Az ilyenkor beszerzett DNS károsodások megmaradnak, és a következő sugárzás okozta károsodások ehhez hozzáadódnak, amíg aztán bekövetkezik már egy visszafordíthatatlan DNS sérülés, és elkövetkezményes elfajulása a bőrsejtjeinknek, ami ugye hosszú távon különböző daganatos bőrelváltozásokhoz vezet. Aztán ugye még akut hatása lehet ugye a hőterhelés, hőguta, napszúrás, tehát nyilván vigyázni kell azzal, hogy mennyire terheljük túl magunkat. A napon a különböző munkák során a folyadék és sópótlás az mindenképpen fontos, hogy ezt megelőzzük, illetve az immunrendszerünket is gyengíti az eltúlzott UV-sugárzás, tehát akár fertőzést is könnyebben elkaphatunk ilyenkor. Hosszabb távon ugye egyrészt ugye a daganatok, aztán ugye a bőrnek a korai öregedése, a kollagén rostokat roncsolják az ilyenkor képződő szabadgyökök, valamint a szemünket is károsítja, például a szürke hályok sokkal fiatalabb életkorban jelentkezhet, hogyha túl sok ultraibolya sugárzás éri a szemünket. Fontos azért, hogy napszemüveggel védjük, UV-szűrős és épp lencséjű napszemüveggel. Itt ugye arra hívnám fel a figyelmet, hogy a karcos lencséjű napszemüveg az nagyon veszélyes lehet. A sérült karcos részeken ugye bejut az ultraibolya sugárzás, ráadásul szóródik is ugye a keskeny résen áthatolva, és a sötétebb lencse miatt tágabb pupillán pedig könnyebben be is jut a szembe. Tehát egy karcos napszemüveg az még rosszabb is lehet, mintha föl se tennénk. Ez fontos.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A folytatásban ugyancsak a hőség kapcsán ad jó tanácsokat dr. Vechter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, jelenlegi házi orvos. Ő a napvédelem fontosságáról beszél.
1: A naptejekkel kapcsolatban ugye az egy hatásos jó védelem, hogyha ilyennel védjük a bőrünket, amikor feltétlenül napon kell lenni. Persze nyilván egy kis egészséges barna szín az nem árt, de azért ezzel is jobb, ha vigyázunk, hogy mennyi expozíciónak tesszük ki a bőrünket. Időnként ugye ezeket újra kell kenni, és ezek sem biztos, hogy teljesen ártalmatlanok. Titánium dioxidot tartalmaznak jellemzően, nagyon elterjedt anyag. Ez egy ilyen kis nagyon-nagyon apró szemcsés nano anyag, ami szép sejmes fehér felületet biztosít, festékekbe is belekeverik, például kozmetikumokba. Az vele a baj, hogy túl kicsi. Akadálytalanul átjut mindenen, átjut a sejtmembránokon, eljut a DNS-ünkig is. Még mindig tudományos viták témája, hogy ez vajon mennyire káros vagy nem káros. Tehát jó dolog védeni a bőrünket naptejjel, de azért el sem szabad túlzásba vinni. Ha lehet, akkor előnyösebb mondjuk egy szellős, hosszú ruhával védekezni. Nyilván valamilyen mértékben kell használni naptejet, tehát amikor kint vagyunk a strandon, egyszer-egyszer bekenjük őket, de eleve nem jó, hogyha túl sok időt kint töltenek, pláne ugye a déli órákban, amikor a legjobban tűz a nap, akkor lehetőleg árnyékban játszanak a gyerekek, vagy legyen rajtuk póló, sapka, hogyha a homokozóba mennek, naptejet módjával használjuk. Ne vigyük túlzásba, hogy a szolárium azért más hullámhosszon dolgozik, mint a természetes napsugár, döntően UV

0: Például egyáltalán nem javasolt. Jobb, hogyha évi két turnusnál többet nem szólizunk, és egy-egy turnus az maximum 10 alkalomból álljon, 3 napnál gyakrabban ne ismételjük. Tehát azért legyünk vele tisztában, hogy azért ez is egyfajta UV-sugárzás, aminek megvannak a káros hatásai, és az a barnaság a leégés ellen nem fog megvédeni minket.
1: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
2: De ha már hőség, Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófa védelem szóvivője a tűzgyújtási szabályokról beszél röviden, hisz mindenütt érvényben van a tűzgyújtási tilalom az országban.
3: Valószínűleg hosszú távra kell berendezkedni erre a tűzgyújtási tilalomra, már június 25-e óta ez fennáll, és hogy hát a tartós száraz időszak miatt ez valószínűleg így is fog maradni, ezért fontos pár nagyon egyszerű szabálynak az átismétlése, ilyen például az, hogy tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a vasút és közút menti fásításokban, azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag és gazégetés sem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban, és hogy a lakók honnan tudnak erről tájékozódni, hogy éppen van-e aktuális tűzgyújtási tilalom, azt megtehetik a www.erdőtűz.hu, vagy pedig a www.katasztrófavédelem.hu weboldalon, ahol egy térképen tudnak tájékozódni, hogy az ország mely részén van éppen érvényben tűzgyújtási tilalom. A szabadtéri tűzesetek nagy része sajnos emberi tevékenység következménye, ezért különösen fontos az óvatosság és a szabályok betartása. Például kerti grillezés, bográcsozás az engedélyezett, viszont mindig legyen nálunk egy olyan tűzoltásra alkalmas kézi szárszám, amivel a lángokat könnyedén el tudjuk oltani. A tüzet nem szabad soha felügyelet nélkül hagyni, hogyha pedig befejeztük a kerti sütésfőzést, akkor alaposan el kell oltani a tüzet, hiszen még az napokig képes parázslani, és egy pici szikra is ilyenkor a száraz aljnövényzetet könnyen lángra lobbanhatja. Érdemes előzetesen tájékozódni a várható időjárásról, és szeles időben semmiképp se gyújtsunk tüzet, hogyha pedig tüzet észlelünk, akkor a 112-es segélyhívó számon tudunk erről bejelentést tenni.

0: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki most arról beszél, nyáron is valós veszélyt jelent a szénmonoxid.
1: Júniusban 5 alkalommal volt szükség a tűzoltói beavatkozásoknál szénmonoxidos eseményeknél, és hát ezért is hoztam egy olyan példát, ahol életet mentett egy szénmonoxid érzékelő, ugyanis nagyon sokan nem tudják, hogy nyáron is ugyanolyan veszélyeket rejt magába a szénmonoxid, mint akár télen. Ez egyébként egy celldömölki lakásban a Kossuth Lajos utcában történt, ide a jelzés idejében a fürdőszobában lévő nyílt égésterű vízmelegítő üzemelt éppen, amikor megszólalt a szénmonoxid érzékelő, a lakó pedig jó magatartást tanúsított, ugyanis kiment a levegőre és segítséget kért. A város önkormányzati tűzoltói érkeztek ki elsődlegesen, akik méréseket végeztek, és a mérőműszereik is kimutatták a szénmonoxid jelenlétét a lakás levegőjében, majd a tűzoltók a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit. Ezért is szeretnék itt pár fontos szabályt elmondani, hogy miért is veszélyes nyáron a szénmonoxid, ugyanis nagyon sokan a fűtési szezonhoz kötik, holott több háztartásban ugye egész évben üzemelnek a gázüzemű fali vízmelegítők, és kazánnal állítják elő a melegvizet, így ugye a szénmonoxid mérgezés veszélye az ilyenkor is fenyeget. Fontos mindig, hogy a klímát, páraelszívót vagy a beépített szagelszívó ventilátort szakember telepítse az ingatlanokba, hiszen ezeknek az együttes használata is befolyásolhatja a lakásnak a légáramlását. A nyári melegben lecsökken a kéménynek a húzathatása, így fokozott a veszélye annak, hogy visszaáramlik a szénmonoxid a lakótérbe. A nyílt égésterű készülékek esetében az égéstermék hőmérséklete és a lakáson kívüli környezet hőmérséklet különbségéből adódik egy nyomás különbség, ami befolyásolja a kéménynek a húzathatását. Minél magasabb kívül ugye a hőmérséklet, annál kisebb a nyomás különbség, és ami gyengíti a kéménynek a húzathatását. Visszaáramláshoz vezethet továbbá az is, hogyha karbantartatlan a gázkészülék, illetve azon háztartási eszközök is, amelyek működésük közben megváltoztatják a lakásban uralkodó nyomásviszonyokat. Ilyenek például a konyhai szagelszívók, a ventilátorok és a klímaberendezések is. Ezeket a készülékeket nem szabad a tüzelőberendezéssel egyidejűleg használni. A tűzoltók tapasztalatai szerint minden negyedik szénmonoxid mérgezéses eset az a fürdőszobában történik, ahogy történt ez a celldömölki káreseménynél is, ugyanis az ott üzemelő fűtőkészülék, kombi gázkészülékek, illetve az átfolyós rendszerű vízmelegítők a mérgező gáz elsődleges forrásai, és hogy honnan tudjuk azt, hogy átfolyós rendszerű vízmelegítőnk van, vagy nyílt égésterű vízmelegítőnk, azt szoktuk mondani az embereknek, hogyha ők is szabad szemmel látják ezt a nyílt lángot, akkor ez egy ilyen készülék, ezért mindig azt mondjuk, hogy fontos nyáron is a folyamatos szellőztetés, akár ha csak résnyire is kicsit kinyitjuk az ablakot, az biztosítja azt, hogy folyamatos levegő utánpótlás legyen a lakásba, valamint felszoktuk hívni a figyelmet, hogy ezeket a fürdőszobában lévő szellőző rácsokat semmiképp ne tömítsék el, ugyanis az is hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott légtérben kevesebb levegő legyen, és aztán a szénmonoxid mérgezés veszélye fennálljon, valamint mindenkinek ajánljuk, hogy szerezzenek be egy szénmonoxid érzékelő készüléket, amely a baj esetén életet menthet.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki most a kémények ellenőrzésének fontosságára hívja fel a figyelmet.
2: Ez egy nagyon fontos szabály, hogy nem kell megvárni a fűtési szezont. Hogyha valaki teheti, akkor inkább már a nyári hónapokban egyeztessen időpontot, ilyenkor azért nem olyan feszes a menetrend, könnyebben elérhetőek a kéményseprők. És pár jó tanács, hogyan tudunk kéményseprőt, kinek kell, és milyen sűrűn kell kéményseprőt hívnunk magunkhoz. Ugyanis ha jól működik az égéstermék elvezetőnk, akkor biztonságban tudhatjuk az otthonunkat és a családunkat is. Egyébként magánszemélyeknek a kéményseprés az ingyenes, viszont a kéményseprők a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan. Az ellenőrzéshez egy időpontot kell egyeztetni. Az időpont foglalás, az ellenőrzés és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes a magánszemélyeknek, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente, ahol pedig gázolott, két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés. A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívni, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A családi házban élők egyébként a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon az online ügyintézés, majd időpont foglalás felületen tudnak időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ha valaki jobban szeret telefonálni, akkor pedig a 18-as telefonszámot kell felhívni, és ott a telefonos menüben az 1-es, 9-es és ismét az 1-es számot kell megnyomni. Azokban a családi házaknak a kéményeit, amelyek gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepekként vannak bejegyezve, azaz egyéni vállalkozó is annak számít, nem a katasztrófavédelem kéményseprői ellenőrzik ezeket az ingatlanokat. Ezek a házak kéményének ellenőrzését kéményseprő cégek végzik egy saját díjszabás szerint. Hogy hogyan tudjunk meggyőződni arról, hogy hozzánk ki tartozik, az pedig a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon ki az ön kéményseprője menüpont alatt találják, itt megadják az irányítószámot, és utána ki lehet választani, hogy magánszemély vagy vállalkozás-e a kémény tulajdonos, illetve azt is, hogy a családi háze vagy társas háze a szóban forgó épület. Az oldal a vállalkozások számára felajánlja, hogy az adott területen milyen kéményseprő cégektől lehet megrendelni a kötelező ellenőrzést. Egyébként azt szoktuk még elmondani, hogy olyat választanak, aki szimpatikus, és ne dőljenek be a bírsággal fenyegetőző csalóknak, ugyanis vannak olyanok, akik becsöngetnek, és már előzetesen szeretnének kéményellenőrzést rendelni. Az ilyen csalásoknak ne dőljünk be, ezekre figyeljünk oda. Ha bárhol átalakították a kéményt, vagy felújították azt, vagy egy új fűtőeszközt kötöttek rá, ott csak akkor szabad használni a kéményt, hogyha egy kéményseprő a helyszínen egy műszaki vizsgálat során azt leellenőrzi, és azt egy megfelelő nyilatkozattal állítja is, hogy az rendben van. Ha ez nem történt meg, akkor a kéményt nem szabad használni, tilos és életveszélyes. Az új vagy átalakított kéményekkel kapcsolatos helyszíni vizsgálatért fizetni kell, a szolgáltatást meg kell rendelni a fent említett webes felület vagy telefonszám valamelyikén.

0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: amikor belülről rágtak, kontrolláltak, nem találtam már.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Ossán. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezet alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelnek el a nagyfogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos a medence feltöltés és a kerti locsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek vízkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os áram megtakarítás. A MediaMarkt KED délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Áll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt osános vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt ételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el.
1: Időjárás jelentés.
2: Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
1: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Körment rádiója. Rádhangolva.

vonz az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket tekerted, letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most melletted vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este a pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narrálom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a hőség, stabil az ország áram ellátása, ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet fenntartható eltermelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Krisko atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítő vizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média Szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdu Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Próbára teszi a Hűség a vízellátást. Szabadtéri filmvetítések Körmenden. Szülésre felkészítő tanfolyam indul. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Próbára teszi a Hűség a vízellátást. Kíméljük a vízhálózatot a Hűségben, ezt kéri a vasi szolgáltató. A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőség szerint mellőzzük az autómosást, a medencék feltöltését és az utak locsolását. A kertek öntözéséhez pedig inkább összegyűjtött esővizet használjunk. A rendszerek jelenleg biztonságosan működnek, de a hirtelen megugró vízfogyasztás miatt fontos, hogy mindenki felelősen bánjon az ivóvízzel, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
2: Érdemes odafigyelni arra, hogyan öntözünk, hogyan locsolunk, akinek lehetősége van inkább egy ilyen befektetős rendszer kialakításával jobban tudja hasznosítani a növények számára a vizet, mint a klasszikus öntözéssel, vagy például a medencetöltéseknek az ütemezésével lehet egy picit a rendszerek kihasználtságát javítani talán. Még az idei csúcsidőszakokban sem találkoztunk, nem tapasztaltunk olyan túlterhelést, amit nem tudtunk volna kiszolgálni. Hogyha a lakosság odafigyelve használja a vizet, akkor talán ezek az időszakok átvészelhetők.
1: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Egyhangú döntéseket hozott a körmendi képviselőtestület, 8 napirendi pontot tárgyalt a legutóbbi ülésén Körmend város önkormányzatának képviselőtestülete, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A tájékoztatás szerint az ülésen több a település jelenét és jövőjét érintő kérdésről döntöttek. A megtárgyalt ügyek között szerepelt a József Attila utca 24 szám alatti ingatlan helyi egyedi védettségének törlése, a korona fejlesztésével kapcsolatos kérdések, valamint a helyi autóbusszal végzett személyszállítás ügye. A polgármester közölte, hogy a képviselőtestület valamennyi napirendi pontot egyhangulag támogatta. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. 1,5 millió forintért kelt el Varga Márk dedikált meze a jótékonysági árverésen. Ennek teljes bevételét 3 árván maradt kislány támogatására ajánlják fel, akiknek szülei balesetben hunytak el, közölte a vasi sportember. Az összeg beérkezése után azonnal felveszik a kapcsolatot a Szentgotthárdi önkormányzattal, hogy a teljes adományt eljuttassák a kislányok számára. A sportoló hozzátette a további támogatási lehetőségekről a Szentgotthárdi önkormányzatot tájékoztatást, és jelezte, a pénzbeli adományok fogadására szolgáló bankszámla is rendelkezésre áll. A lakossági ivóvíz ellátás nem kerül veszélybe. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvíz ellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállás esetén sem kerülne veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebook oldalán feltöltött videóban. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, hogyha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet spórol, akkor az több millió liter víz naponta. A folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hűségben az országos tiszti főorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videóban. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztásra javasolt. A tiszti főorvos azt is hozzátette, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőleg ne is menjenek a napra. Inkább hűtött helyiségben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. Hacker támadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét. Az eseteket a szövetségi nyomozók vizsgálják, jelentették be az állam illetékesei. Michigan tisztségviselői azt is közölték, hogy minden szolgáltatás biztonságosan működik. Az állam 9 vízszolgáltatójától érkezett olyan bejelentés, ami külső beavatkozás kísérletére utal.
0: Sporthírek.
1: Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint hatalmas sportteljesítmény, hogy a hűség és a szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért a szombaton zárult Kékszalag balatoni tókerülő versenyen. Az elnök hozzátette, elismerés illeti a derékhadat, hiszen a 250 célba érkezett hajó megmutatja a magyar vitorlázás valódi erejét.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma csaknem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő komoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk, az északnyugati határ mentén erős lesz a déli szél, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. A hőség továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: 99.8 Görmend FM.
1: Come on, man.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kerüljük a tűző napot, civil összefogásban festenék le a főtéri faházakat. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerüljük a tűző napot. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Kerüljük a tűző napot, mert a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tisztifőorvos.
2: Arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők kiérkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok hűvös szellős helyre visszük a beteget. Amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk. Tehát ezekre kell figyelni.
1: Civil összefogást kezdeményez a körmendi főtéri faházak felújítására dr. Szabó Barna. A városvezető közösségi oldalán közzétett felhívásában azt írja, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület vállalja a festék beszerzését, míg a munkára körmendi civil szervezetek, munkahelyi közösségek, baráti társaságok és más önkéntesek jelentkezését várják. Minden jelentkező egy-egy faház külső festését vállalhatja el saját időbeosztása szerint. A munkálatokat legkésőbb augusztus 17-ig szeretnék befejezni, hogy a felújított faházak méltó környezetet biztosítsanak a körmendi napok és a körmendi advent rendezvényeihez. Gogol revizorját mutatták be. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják 19 órától a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Aki lemaradna róla, az vasárnap 17 órától tekintheti meg a KASZ legújabb darabját, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
3: Augusztus 7-én pénteken 19 órakor lesz Gogol Revizor című művének a premierje, illetve lesz egy második előadás 9-én vasárnap 17 órakor a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Gondoltuk, hogy általában az utóbbi időben mindig 20. századi darabokat játszottunk, tehát úgy gondoltuk, hogy esetleg most egy klasszikushoz nyúlunk, és akkor ugye a Szép Dániel, aki a darab rendezője, azt választotta, hogy a revizor legyen az a darab. Ő dramatizálta az eredeti 5 felvonásból álló művet, 2 felvonásosra csökkentette, így körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni.
1: Ajnövényzet égett a Zsenyei horgásztónál. A körmendi tűzoltók segítségét is kérték a tegnapi zsenyei tűzoltásánál. A horgásztónál 1000 négyzetméteren kapott lángra az ajnövényzet. A szombathelyi és a sárvári egységek mellett a körmendi és a vasvári tűzoltók fékezték meg a tüzet 3 vízsugárral és kézi szerszámokkal. A vármegyei katasztrófavédelem közlése szerint egy embert mentőhelikopter vitt kórházba. A rendőrség nem tartja meg a hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatotta az Országos Rendőr Főkapitányság holnapján. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtó kiszűrése érdekében a Roadpol egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést. Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte nincs forgalom, jelezte a Kisosz dél-balatoni csoportjának elnöke az MTI-nek, míg a megkérdezett velencei-tavi vendéglátósok mindegyike arra panaszkodott, hogy a tóállapota miatt az idei esztendő forgalma katasztrofális. Makos Péter elnök szerint tudomásul kell venni, hogy a vizet és a napsütést nem lehet aranyárban adni. Őrizetbe vettek egy 36 éves magyar férfit Horvátországban, mert a gyanú szerint drónt reptetett a spliti Szentjeromos repülőtér körüli tiltott légtérben, és ezzel fennakadást okozott a légi közlekedésben, közölte a Split Dalmácia megyei rendőrség. A drónt július 31-én este észlelték a futópálya közelében, ezért ideiglenesen fel kellett függeszteni a repülőgépek fel- és leszállását.
0: Sporthírek.
1: A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a szombati 44. Lidl Balaton átúszáson. A viadalra 1190 hazai településről és 60 országból neveztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma csaknem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk, az északnyugati határ mentén erős lesz a déli szél, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. A hőség továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
4: Estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipa, pime. Y si el pueblo pide, lego.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangol.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Próbára teszi a hőség a vízellátást. Szabadtéri filmvetítések Körmenden. Szülésre felkészítő tanfolyam indul. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Próbára teszi a hőség a vízellátást. Kíméljük a vízhálózatot a hőségben, ezt kéri a vasi szolgáltató. A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőség szerint mellőzzük az autómosást, a medencék feltöltését és az utak locsolását. A kertek öntözéséhez pedig inkább összegyűjtött esővizet használjunk. A rendszerek jelenleg biztonságosan működnek, de a hirtelen megugró vízfogyasztás miatt fontos, hogy mindenki felelősen bánjon az ivóvízzel, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgatóhelyettes.
2: Érdemes odafigyelni arra, hogyan öntözünk, hogyan locsolunk, akinek lehetősége van inkább egy ilyen pepegtetős rendszer kialakításával jobban tudja hasznosítani a növények számára a vizet, mint a klasszikus öntözéssel, vagy például a medencetöltéseknek az ütemezésével lehet egy picit a rendszerek kihasználtságát javítani talán. Még az idei csúcsidőszakokban sem találkoztunk, nem tapasztaltunk olyan túlterhelést, amit nem tudtunk volna kiszolgálni. Hogyha a lakosság odafigyelve használja a vizet, akkor talán ezek az időszakok átvészelhetők.
1: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Egyhangú döntéseket hozott a körmendi képviselőtestület, 8 napirendi pontot tárgyalt a legutóbbi ülésén Körmend város önkormányzatának képviselőtestülete, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A tájékoztatás szerint az ülésen több a település jelenét és jövőjét érintő kérdésről döntöttek. A megtárgyalt ügyek között szerepelt a József Attila utca 24 szám alatti ingatlan helyi egyedi védettségének törlése, a korona fejlesztésével kapcsolatos kérdések, valamint a helyi autóbusszal végzett személyszállítás ügye. A polgármester közölte, hogy a képviselőtestület valamennyi napirendi pontot egyhangulag támogatta. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. 1,5 millió forintért kelt el Varga Márk dedikált meze a jótékonysági árverésen. Ennek teljes bevételét 3 árván maradt kislány támogatására ajánlják fel, akiknek szülei balesetben hunytak el, közölte a vasi sportember. Az összeg beérkezése után azonnal felveszik a kapcsolatot a Szentgotthárdi önkormányzattal, hogy a teljes adományt eljuttassák a kislányok számára. A sportoló hozzátette a további támogatási lehetőségekről a Szentgotthárdi önkormányzatot tájékoztatást, és jelezte, a pénzbeli adományok fogadására szolgáló bankszámla is rendelkezésre áll. A lakossági ivóvíz ellátás nem kerül veszélybe. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvíz ellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállás esetén sem kerülne veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebook oldalán feltöltött videóban. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, hogyha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet spórol, akkor az több millió liter víz naponta. A folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tiszti főorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videóban. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztásra javasolt. A tiszti főorvos azt is hozzátette, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőleg ne is menjenek a napra, inkább hűtött helyiségben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. Hacker támadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét. Az eseteket a szövetségi nyomozók vizsgálják, jelentették be az állam illetékesei. Michigan tisztségviselői azt is közölték, hogy minden szolgáltatás biztonságosan működik. Az állam 9 vízszolgáltatójától érkezett olyan bejelentés, ami külső beavatkozás kísérletére utal.
0: Sporthírek.
1: Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint hatalmas sportteljesítmény, hogy a hűség és a szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért a szombaton zárult Kékszalag balatoni tókerülő versenyen. Az elnök hozzátette, elismerés illeti a derékhadat, hiszen a 250 célba érkezett hajó megmutatja a magyar vitorlázás valódi erejét.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő komoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk, az északnyugati határ mentén erős lesz a déli szél, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. A hőség továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni, csak érkezz meg és élvezd a nyarat. Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dübörög tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
2: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
1: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
2: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap habpartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
1: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
2: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a Laterácán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
1: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
2: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse Laterácáján. Egy igazán különleges, élő zenés nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
1: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a Körmendi Muse-ben.
2: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
1: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
2: Mindenképpen habparti, kertmozi, élőkoncert, koncert utáni buli, olasz szauna hétvége, trióga és egy értékes kuponakció várja a héten a vendégeinket. A részletes programért kövessétek a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Várunk mindenkit szeretettel.
1: Dercsényi Orsit, a Körmendi Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Kerüljük a tűző napot. Civil összefogásban festenék le a főtéri faházakat. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerüljük a tűző napot. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Kerüljük a tűző napot, mert a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tisztifőorvos.
4: Arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők érkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok hűvös szellős helyre visszük a beteget. Amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk. Tehát ezekre kell figyelni.
3: Civil összefogást kezdeményez a körmendi főtéri faházak felújítására dr. Szabó Barna, A városvezető közösségi oldalán közzétett felhívásában azt írja, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület vállalja a festék beszerzését, míg a munkára körmendi civil szervezetek, munkahelyi közösségek, baráti társaságok és más önkéntesek jelentkezését várják. Minden jelentkező egy-egy faház külső festését vállalhatja el saját időbeosztása szerint. A munkálatokat legkésőbb augusztus 17-ig szeretnék befejezni, hogy a felújított faházak méltó környezetet biztosítsanak a körmendi napok és a körmendi advent rendezvényeihez. Gogol revizorját mutatták be. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják 19 órától a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Aki lemaradna róla, az vasárnap 17 órától tekintheti meg a KASZ legújabb darabját, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
5: Augusztus 7-én pénteken 19 órakor lesz Gogol Revizor című művének a premierje, illetve lesz egy második előadás 9-én vasárnap 17 órakor a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Gondoltuk, hogy általában az utóbbi időben mindig 20. századi darabokat játszottunk, tehát úgy gondoltuk, hogy esetleg most egy klasszikushoz nyúlunk, és akkor ugye a Szép Dániel, aki a darab rendezője, azt választotta, hogy a revizor legyen az a darab. Ő dramatizálta az eredeti 5 felvonásból álló művet, 2 felvonásosra csökkentette, így körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni.
3: A növényzet égett a Zsenyei horgásztónál. A körmendi tűzoltók segítségét is kérték a tegnapi zsenyei tűzoltásának. A horgásztónál 1000 négyzetméteren kapott lángra az aljnövényzet. A szombathelyi és a sárvári egységek mellett a körmendi és a vasvári tűzoltók fékezték meg a tüzet 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal. A vármegyei katasztrófavédelem közlése szerint egy embert mentőhelikopter vitt kórházba. A rendőrség nem tartja meg a hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatotta az Országos Rendőr Főkapitányság holnapján. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtó kiszűrése érdekében a Roadpol egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést. Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte nincs forgalom, jelezte a Kisosz dél-balatoni csoportjának elnöke az MTI-nek, míg a megkérdezett velencei tavi vendéglátósok mindegyike arra panaszkodott, hogy a tó állapota miatt az idei esztendő forgalma katasztrofális. Makos Péter elnök szerint tudomásul kell venni, hogy a vizet és a napsütést nem lehet aranyárban adni. Őrizetbe vettek egy 36 éves magyar férfit Horvátországban, mert a gyanú szerint drónt reptetett a Spliti Szent Jeromos repülőtér körüli tiltott légtérben, és ezzel fennakadást okozott a légi közlekedésben, közölte a Split-Dalmácia megyei rendőrség. A drónt július 31-én este észlelték a futópálya közelében, ezért ideiglenesen fel kellett függeszteni a repülőgépek fel- és leszállását.
0: Sporthírek.
3: A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a szombati 44. Lidl Balaton átúszáson. A viadalra 1190 hazai településről és 60 országból neveztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk, az északnyugati határ mentén erős lesz a déli szél, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. A hőség továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

99.8 Rádhangolva. I got a

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Próbára teszi a hűség a vízellátást, szabadtéri filmvetítések Körmenden. Szülésre felkészítő tanfolyam indul. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Próbára teszi a hűség a vízellátást, kíméljük a vízhálózatot a hűségben, ezt kéri a vasi szolgáltató. A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőség szerint mellőzzük az autómosást, a medencék feltöltését és az utak locsolását. A kertek öntözéséhez pedig inkább összegyűjtött esővizet használjunk. A rendszerek jelenleg biztonságosan működnek, de a hirtelen megugró vízfogyasztás miatt fontos, hogy mindenki felelősen bánjon az ivóvízzel, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgatóhelyettes.
2: Érdemes odafigyelni arra, hogyan öntözünk, hogyan locsolunk, akinek lehetősége van inkább egy ilyen befektetős rendszer kialakításával jobban tudja hasznosítani a növények számára a vizet, mint a klasszikus öntözéssel, vagy például a medencetöltéseknek az ütemezésével lehet egy picit a rendszerek kihasználtságát javítani talán. Még az idei csúcsidőszakokban sem találkoztunk, nem tapasztaltunk olyan túlterhelést, amit nem tudtunk volna kiszolgálni. Hogyha a lakosság odafigyelve használja a vizet, akkor talán ezek az időszakok átvészelhetők.
1: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Egyhangú döntéseket hozott a körmendi képviselőtestület, 8 napirendi pontot tárgyalt a legutóbbi ülésén Körmendváros önkormányzatának képviselőtestülete, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A tájékoztatás szerint az ülésen több a település jelenét és jövőjét érintő kérdésről döntöttek. A megtárgyalt ügyek között szerepelt a József Attila utca 24 szám alatti ingatlan helyi egyedi védettségének törlése, a korona fejlesztésével kapcsolatos kérdések, valamint a helyi autóbusszal végzett személyszállítás ügye. A polgármester közölte, hogy a képviselőtestület valamennyi napirendi pontot egyhangulag támogatta. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. 1,5 millió forintért kelt el Varga Márk dedikált meze a jótékonysági árverésen. Ennek teljes bevételét 3 árván maradt kislány támogatására ajánlják fel, akiknek szülei balesetben hunytak el, közölte a vasi sportember. Az összeg beérkezése után azonnal felveszik a kapcsolatot a Szentgotthárdi önkormányzattal, hogy a teljes adományt eljuttassák a kislányok számára. A sportoló hozzátette a további támogatási lehetőségekről a Szentgotthárdi önkormányzatot tájékoztatást, és jelezte, a pénzbeli adományok fogadására szolgáló bankszámla is rendelkezésre áll. A lakossági ivóvíz ellátás nem kerül veszélybe. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvíz ellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállás esetén sem kerülne veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebook oldalán feltöltött videóban. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, hogy ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet spórol, akkor az több millió liter víz naponta. A folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tiszti főorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videóban. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztásra javasolt. A tiszti főorvos azt is hozzátette, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőleg ne is menjenek a napra. Inkább hűtött helyiségben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. Hacker támadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét. Az eseteket a szövetségi nyomozók vizsgálják, jelentették be az állam illetékesei. Michigan tisztségviselői azt is közölték, hogy minden szolgáltatás biztonságosan működik. Az állam 9 vízszolgáltatójától érkezett olyan bejelentés, ami külső beavatkozás kísérletére utal.
0: Sporthírek.
1: Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint hatalmas sportteljesítmény, hogy a hűség és a szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért a szombaton zárult Kékszalag balatoni tókerülő versenyen. Az elnök hozzátette, elismerés illeti a derékhadat, hiszen a 250 célba érkezett hajó megmutatja a magyar vitorlázás valódi erejét.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő komoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk, az északnyugati határ mentén erős lesz a déli szél, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. A hőség továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Kerüljük a tűző napot. Civil összefogásban festenék le a főtéri faházakat. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerüljük a tűző napot. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Kerüljük a tűző napot, mert a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tisztifőorvos.
6: Arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők érkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok hűvös szellős helyre visszük a beteget. Amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk. Tehát ezekre kell figyelni.
5: Civil összefogást kezdeményez a körmendi főtéri faházak felújítására dr. Szabó Barna. A városvezető közösségi oldalán közzétett felhívásában azt írja, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület vállalja a festék beszerzését, míg a munkára körmendi civil szervezetek, munkahelyi közösségek, baráti társaságok és más önkéntesek jelentkezését várják. Minden jelentkező egy-egy faház külső festését vállalhatja el saját időbeosztása szerint. A munkálatokat legkésőbb augusztus 17-ig szeretnék befejezni, hogy a felújított faházak méltó környezetet biztosítsanak a körmendi napok és a körmendi advent rendezvényeihez. Gogol revizorját mutatták be. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják 19 órától a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Aki lemaradna róla, az vasárnap 17 órától tekintheti meg a KASZ legújabb darabját, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
7: Augusztus 7-én pénteken 19 órakor lesz Gogol Revizor című művének a premierje, illetve lesz egy második előadás 9-én vasárnap 17 órakor a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Gondoltuk, hogy általában az utóbbi időben mindig 20. századi darabokat játszottunk, tehát úgy gondoltuk, hogy esetleg most egy klasszikushoz nyúlunk, és akkor ugye a Szép Dániel, aki a darab rendezője, azt választotta, hogy a revizor legyen az a darab, ő dramatizálta az eredeti öt felvonásból álló művet, két felvonásosra csökkentette, így körülbelül egy két órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni.
5: A növényzet égett a zsenyei horgásztónál. A körmendi tűzoltók segítségét is kérték a tegnapi zsenyei tűzoltásánál. A horgásztónál 1000 négyzetméteren kapott lángra az aljnövényzet. A szombathelyi és a sárvári egységek mellett a körmendi és a vasvári tűzoltók fékezték meg a tüzet 3 vízsugárral és kézi szerszámokkal. A Vármegyei katasztrófavédelem közlése szerint egy embert mentőhelikopter vitt kórházba. A rendőrség nem tartja meg a hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatotta az Országos Rendőr Főkapitányság honlapján. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtó kiszűrése érdekében a Roadpol egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést. Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte nincs forgalom, jelezte a Kisosz dél-balatoni csoportjának elnöke az MTI-nek, míg a megkérdezett velencei-tavi vendéglátósok mindegyike arra panaszkodott, hogy a tó állapota miatt az idei esztendő forgalma katasztrofális. Makos Péter elnök szerint tudomásul kell venni, hogy a vizet és a napsütést nem lehet aranyárban adni. Őrizetbe vettek egy 36 éves magyar férfit Horvátországban, mert a gyanú szerint drónt reptetett a Spliti Szent Jeromos repülőtér körüli tiltott légtérben, és ezzel fennakadást okozott a légi közlekedésben, közölte a Split-Dalmácia megyei rendőrség. A drónt július 31-én este észlelték a futópálya közelében, ezért ideiglenesen fel kellett függeszteni a repülőgépek fel- és leszállását.
4: Sporthírek.
5: A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb, a szombati 44. Lidl Balaton átúszáson. A viadalra 1190 hazai településről és 60 országból neveztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves volt.
4: Időjárás jelentés.
5: Ma csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő komoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk, az északnyugati határ mentén erős lesz a déli szél, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. A hőség továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is.
4: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Abenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Próbára teszi a Hűség a vízellátást. Szabadtéri filmvetítések Körmenden. Szülésre felkészítő tanfolyam indul. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Próbára teszi a Hűség a vízellátást. Kíméljük a vízhálózatot a Hűségben, ezt kéri a vasi szolgáltató. A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőség szerint mellőzzük az autómosást, a medencék feltöltését és az utak locsolását. A kertek öntözéséhez pedig inkább összegyűjtött esővizet használjunk. A rendszerek jelenleg biztonságosan működnek, de a hirtelen megugró vízfogyasztás miatt fontos, hogy mindenki felelősen bánjon az ivóvízzel, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
2: Érdemes odafigyelni arra, hogyan öntözünk, hogyan locsolunk, akinek lehetősége van inkább egy ilyen befektetős rendszer kialakításával, jobban tudja hasznosítani a növények számára a vizet, mint a klasszikus öntözéssel, vagy például a medencetöltéseknek az ütemezésével lehet egy picit a rendszerek kihasználtságát javítani talán. Még az idei csúcsidőszakokban sem találkoztunk, nem tapasztaltunk olyan túlterhelést, amit nem tudtunk volna kiszolgálni. Hogyha a lakosság odafigyelve használja a vizet, akkor talán ezek az időszakok átvészelhetők.
1: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a Vuk című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Egyhangú döntéseket hozott a körmendi képviselőtestület, 8 napirendi pontot tárgyalt a legutóbbi ülésén Körmend város önkormányzatának képviselőtestülete, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A tájékoztatás szerint az ülésen több a település jelenét és jövőjét érintő kérdésről döntöttek. A megtárgyalt ügyek között szerepelt a József Attila utca 24 szám alatti ingatlan helyi egyedi védettségének törlése, a korona fejlesztésével kapcsolatos kérdések, valamint a helyi autóbusszal végzett személyszállítás ügye. A polgármester közölte, hogy a képviselőtestület valamennyi napirendi pontot egyhangulag támogatta. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. Másfél millió forintért kelt el Varga Márk dedikált meze a jótékonysági árverésen. Ennek teljes bevételét 3 árván maradt kislány támogatására ajánlják fel, akiknek szülei balesetben hunytak el, közölte a vasi sportember. Az összeg beérkezése után azonnal felveszik a kapcsolatot a Szentgotthárdi önkormányzattal, hogy a teljes adományt eljuttassák a kislányok számára. A sportoló hozzátette a további támogatási lehetőségekről a Szentgotthárdi önkormányzatot tájékoztatást, és jelezte, a pénzbeli adományok fogadására szolgáló bankszámla is rendelkezésre áll. A lakossági ivóvíz ellátás nem kerül veszélybe. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvíz ellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállás esetén sem kerülne veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebook oldalán feltöltött videóban. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, hogy ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet spórol, akkor az több millió liter víz naponta. A folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hűségben az országos tiszti főorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videóban. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztásra javasolt. A tiszti főorvos azt is hozzátette, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőleg ne is menjenek a napra, inkább hűtött helyiségben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. Hacker támadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét. Az eseteket a szövetségi nyomozók vizsgálják, jelentették be az állam illetékesei. Michigan tisztségviselői azt is közölték, hogy minden szolgáltatás biztonságosan működik. Az állam 9 vízszolgáltatójától érkezett olyan bejelentés, ami külső beavatkozás kísérletére utal.
0: Sporthírek.
1: Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint hatalmas sportteljesítmény, hogy a hűség és a szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért a szombaton zárult Kékszalag balatoni tókerülő versenyen. Az elnök hozzátette, elismerés illeti a derékhadat, hiszen a 250 célba érkezett hajó megmutatja a magyar vitorlázás valódi erejét.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma csaknem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő komoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk, az északnyugati határ mentén erős lesz a déli szél, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. A hőség továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kerüljük a tűző napot. Civil összefogásban festenék le a főtéri faházakat. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerüljük a tűző napot. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Kerüljük a tűző napot, mert a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tisztifőorvos.
2: Arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők érkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok hűvös szellős helyre visszük a beteget. Amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk. Tehát ezekre kell figyelni.
1: Civil összefogást kezdeményez a körmendi főtéri faházak felújítására dr. Szabó Barna. A városvezető közösségi oldalán közzétett felhívásában azt írja, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület vállalja a festék beszerzését, míg a munkára körmendi civil szervezetek, munkahelyi közösségek, baráti társaságok és más önkéntesek jelentkezését várják. Minden jelentkező egy-egy faház külső festését vállalhatja el saját időbeosztása szerint. A munkálatokat legkésőbb augusztus 17-ig szeretnék befejezni, hogy a felújított faházak méltó környezetet biztosítsanak a körmendi napok és a körmendi advent rendezvényeihez. Gogol revizorját mutatták be. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják 19 órától a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Aki lemaradna róla, az vasárnap 17 órától tekintheti meg a KASZ legújabb darabját, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
3: Augusztus 7-én pénteken 19 órakor lesz Gogol revizor című művének a premierje, illetve lesz egy második előadás 9-én vasárnap 17 órakor a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Gondoltuk, hogy általában az utóbbi időben mindig 20. századi darabokat játszottunk, tehát úgy gondoltuk, hogy esetleg most egy klasszikushoz nyúlunk, és akkor ugye a Szép Dániel, aki a darab rendezője, azt választotta, hogy a revizor legyen az a darab, ő dramatizálta az eredeti 5 felvonásból álló művet, 2 felvonásosra csökkentette, így körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni.
1: Ajnövényzet égett a Zsenyei horgásztónál. A körmendi tűzoltók segítségét is kérték a tegnapi zsenyei tűzoltásánál. A horgásztónál 1000 négyzetméteren kapott lángra az ajnövényzet. A szombathelyi és a sárvári egységek mellett a körmendi és a vasvári tűzoltók fékezték meg a tüzet 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal. A vármegyei katasztrófavédelem közlése szerint egy embert mentőhelikopter vitt kórházba. A rendőrség nem tartja meg a hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatotta az Országos Rendőr Főkapitányság holnapján. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtó kiszűrése érdekében a Roadpol egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést. Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte nincs forgalom, jelezte a Kisosz dél-balatoni csoportjának elnöke az MTI-nek, míg a megkérdezett velencei-tavi vendéglátósok mindegyike arra panaszkodott, hogy a tó állapota miatt az idei esztendő forgalma katasztrofális. Makos Péter elnök szerint tudomásul kell venni, hogy a vizet és a napsütést nem lehet aranyárban adni. Őrizetbe vettek egy 36 éves magyar férfit Horvátországban, mert a gyanú szerint drónt reptetett a Spliti Szent Jeromos repülőtér körüli tiltott légtérben, és ezzel fennakadást okozott a légi közlekedésben, közölte a Split-Dalmácia megyei rendőrség. A drónt július 31-én este észlelték a futópálya közelében, ezért ideiglenesen fel kellett függeszteni a repülőgépek fel- és leszállását.
0: Sporthírek.
1: A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a szombati 44. Lidl balatonátúszáson. A viadalra 1190 hazai településről és 60 országból neveztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő komoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk, az északnyugati határ mentén erős lesz a déli szél, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. A hőség továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

Szép napot kívánok mindenkinek, elindult a délután itt a 99.8-on, 1 perccel vagyunk, 1:45 után, én Tóth Cili vagyok, ma is itt az éterben, és önökkel leszek egészen 5 óráig, jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal, meg hűsítő slágerekkel. És hogyha már a hűsítő slágereknél tartunk, akkor Igni és Aventura után 30 Seconds to Mars újdonságával megyünk is tovább. Szól az Over My Head. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást ebben a hőségben, legfőképpen a munkához. Na és persze, jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: A hőségben sem pihennek a magyar közút szakemberei, több helyszínen forgalom korlátozásra kell számítani, még a kora délutáni órákban is. A 86-os számú főúton Szombathely Petőfi telepnél építési munkálatok lassítják a haladást, itt hosszabb menetidőre kell számítani, jelzőlámpás forgalom irányítás van érvényben, aki teheti, érdemes alternatív útvonalat választani, viszont kátyúznak a Körmendiák Szombathely összekötő úton is, itt félpályás zárás mellett tudnak haladni az autósok, erre is érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Dolgoznak a Megyeskovácsi Sorokkolány összekötő úton, félpályás zárás mellett kaszálási munkálatok lassítják a haladást, munkagépeket kell kerülgetni. A Rumész-Szentlénerti összekötőn szintén félpályás zárás mellett kaszálnak. Vasvár térségében pedig útkarbantartási munkálatok lassítják a haladást az Alabér-Vasvár összekötő úton. Itt is félpályás zárásra kell számítani az arra autózóknak. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit az utakon, azt a Körmend FM Facebook üzenetére tudják elküldeni. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze egymásra az utakon. A meleg természetesen az autósokat is megviseli, így hosszabbodhat a reakcióidő, figyelmetlenebbek, türelmetlenebbek lehetnek, úgyhogy érdemes mindenképpen a megszokottnál jóval körültekintőbben autózni az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 per A. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

azt kérdés, Tom Morello, valamint a Gossip szólt a 99.8-on, a hűsítős slágerekből pedig a folytatásban sem lesz hiány. Érkezik hamarosan Miles Smith és Neil Horan újdonság a Drive Safe, valamint SZA és Calvin Harris The Weeknd című közöse, előttük pedig Rehab és Boney M, valamint a Sun indul. Ezt olvas nálunk itt a Város Rádiójában.

fokozódik a hőség, piros figyelmeztetés van kiadva hőségre, és ma is már 39 fok közelében alakulnak a maximumok itt a térségben. Nagyon magas az UV-sugárzás, úgyhogy 4 óráig, ha tehetik, semmiképpen se tartózkodjanak hosszú ideig a napon. Aztán egy trópusi éjszaka vár ránk ismételten, a reggeli minimumok 16 és 26 fok közt alakulnak, a holnapi napközbeni csúcsértékek pedig 37 és 42 fok közt várhatóak. Szóval folytatódik a napos idő, de még csütörtökön is, amikor is 38 és 42 fokos forróságban lehet részünk az ország nagy részében. Az előrejelzések szerint talán pénteken érkezhet egy minimális csapadék, de ez sem jelentős, és hát ahogy azt már megszokhattuk, bizony naponta változik az előrejelzés, úgyhogy hétvégéig biztosan kitart ez a trópusi időjárás, ami egyébként nem csak az idősek, a betegek és a gyermekek szervezetét viseli meg, hanem már próbára teszi az egészséges szervezetet is, úgyhogy nehéz fizikai munkát, sportolást azt most el kell napolni, minden mellett pedig rengeteg folyadékot érdemes fogyasztani. Idős, beteg családtagjainkra, szomszédainkra

na és persze a gyerkőcökre is ebben az időszakban érdemes fokozott figyelmet fordítani. George Ezra és a Shotgun a folytatásban, ez a jó kis dal szól nálunk, de itt lesz a Kelemen Kabátban, tőlük pedig az együtt forog majd, jó rádiózást! Hungry.

0: Az első óránknak a végéhez érkeztünk, Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infokat kettőkor, aztán én is jövök vissza, és folytatjuk a délutánt, érkeznek továbbra is a jó kis hűsítő slágerek, igyekszem felpörgetni a még hátralévő délutáni munkaidőt, tartsanak velem!
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Próbára teszi a hőség a vízellátást, szabadtéri filmvetítések Görmenden. Szülésre felkészítő tanfolyam indul, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Próbára teszi a hőség a vízellátást, kíméljük a vízhálózatot a hőségben, ezt kéri a vasi szolgáltató. A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőség szerint mellőzzük az autómosást, a medencék feltöltését és az utak locsolását, a kertek öntözéséhez pedig inkább összegyűjtött esővizet használjunk. A rendszerek jelenleg biztonságosan működnek, de a hirtelen megugró vízfogyasztás miatt fontos, hogy mindenki felelősen bánjon az ivóvízzel, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
3: Érdemes odafigyelni arra, hogyan öntözünk, hogyan locsolunk, akinek lehetősége van inkább egy ilyen befektetős rendszer kialakításával, jobban tudja hasznosítani a növények számára a vizet, mint a klasszikus öntözéssel, vagy például a medencetöltéseknek az ütemezésével lehet egy picit a rendszerek kihasználtságát javítani talán. Még az idei csúcsidőszakokban sem találkoztunk, nem tapasztaltunk olyan túlterhelést, amit nem tudtunk volna kiszolgálni. Hogyha a lakosság odafigyelve használja a vizet, akkor talán ezek az időszakok átvészelhetők.
2: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Görmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz Szabadtyány kastély udvarán. A program a VUK című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Egyhangú döntéseket hozott a Görmendi képviselőtestület, 8 napirendi pontot tárgyalt a legutóbbi ülésén Görmend város önkormányzatának képviselőtestülete, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A tájékoztatás szerint az ülésen több a település jelenét és jövőjét érintő kérdésről döntöttek. A megtárgyalt ügyek között szerepelt a József Attila utca 24 szám alatti ingatlan helyi egyedi védettségének törlése, a korona fejlesztésével kapcsolatos kérdések, valamint a helyi autóbusszal végzett személyszállítás ügye. A polgármester közölte, hogy a képviselőtestület valamennyi napirendi pontot egyhangulag támogatta. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Görmenden augusztus 10-én, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. 1,5 millió forintért kelt el Varga Márk dedikált meze a jótékonysági árverésen, ennek teljes bevételét 3 árván maradt kislány támogatására ajánlják fel, akiknek szülei balesetben hunytak el, közölte a vasi sportember. Az összeg beérkezése után azonnal felveszik a kapcsolatot a Szentgotthárdi önkormányzattal, hogy a teljes adományt eljuttassák a kislányok számára. A sportoló hozzátette a további támogatási lehetőségekről a Szentgotthárdi önkormányzatot tájékoztatást, és jelezte, a pénzbeli adományok fogadására szolgáló bankszámla is rendelkezésre áll. A lakossági ivóvíz ellátás nem kerül veszélybe. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvíz ellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállás esetén sem kerülne veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebook oldalán feltöltött videóban. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, hogyha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet spórol, akkor az több millió liter víz naponta. A folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tiszti főorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videóban. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztásra javasolt. A tiszti főorvos azt is hozzátette, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőleg ne is menjenek a napra. Inkább hűtött helyiségben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. Hacker támadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét. Az eseteket a szövetségi nyomozók vizsgálják, jelentették be az állam illetékesei. Michigan tisztségviselői azt is közölték, hogy minden szolgáltatás biztonságosan működik. Az állam 9 vízszolgáltatójától érkezett olyan bejelentés, ami külső beavatkozás kísérletére utal.
1: Sporthírek.
2: Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint hatalmas sportteljesítmény, hogy a hűség és a szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért a szombaton zárult Kékszalag balatoni tókerülő versenyen. Az elnök hozzátette, elismerés illeti a derékhadat, hiszen a 250 célba érkezett hajó megmutatja a magyar vitorlázás valódi erejét.
1: Időjárás jelentés.
2: Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható, mérsékelt lesz a szél. A Dunántúlon helyenként azonban élénk, déli eszélökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 39 fokos maximumokra számíthatunk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on, pontosan 4:43-ban, én pedig továbbra is Lóczili vagyok, tartsanak velem. Többek közt azért is, mert egy újabb TikTok trendről lesz szó ebben az órában, aminek bizony komoly veszélyei vannak, hogyha rosszul csináljuk. De hozok majd közérdekű infót is, ugyanis nem elég, hogy még a mai nap is vágányzár van a Szombathely-Szent Gotthárd vonalon. Ez folytatódik augusztus 6-án és 7-én. Hozom a részleteket, tartsanak velem. Damiano David Zombie Lady után pedig Stigella Elair és Meghan Trainor érkezik, valamint a Just Got Paid. Jó rádiózást!

közérdekű infóval megyünk tovább, ugyanis változik a vasúti közlekedés augusztus 6-án és 7-én is a Szombathely-Szentgotthárd vonalon. Pályakarbantartási munkálatok miatt erről tájékoztat a GYESEV, tehát csütörtökön és pénteken módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok a Szombathely-Szentgotthárd vasút vonalon. A legfontosabb tudnivalók azonban, hogy a Szavária Intercity helyett Szentgotthárd és Körmend között vonatpótló autóbuszok szállítják majd az utasokat, a nemzetközi Mura és Dráva Intercity járatok határát átlépő utasai számára pedig Szentgotthárd és Szombathely között közvetlen vonatpótló autóbuszok közlekednek. Útzár miatt a vonatpótló autóbuszok Jákbalogunyom vasútállomás helyett a Jákbalogunyom vasútállomás bejárati út autóbusz megállóhelyen állnak majd meg. A vágányzári menetrend miatt az átszállások csak korlátozottan biztosítottak, ezért érdemes mindenképpen indulás előtt tájékozódni. Tehát augusztus 6-án és 7-én, tehát csütörtökön és pénteken folytatódnak a pályakarbantartási munkálatok a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon, így egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Awesome, potential, ez az újdonság szólt a 99-80. Hát a TikTok talán minden újdonságnak az egyik, amelyen közvetítője. A legújabb alvás trend, a mouth taping is innen ered, ez nem más, mint a száj éjszakai leragasztása. A módszer hívei szerint javul az alvás minősége, hogyha leragasztjuk a szánkat éjszaka, csökken a horkolás, és az orrlégzésnek köszönhetően frissebben ébredhetünk. A szakemberek azonban óvatosságra intenek mindenkit, ugyanis ha valakinek eldugult az orra, allergiás vagy például alvási apnoéban szenved, a száj leragasztása akár veszélyes is lehet, mert nehezíti a légzést és oxigén hiányhoz vezethet. A fülorrgégészek szerint, ha valaki rendszeresen horkol, fáradtan ébred, vagy éjszaka levegő után kapkod, inkább orvosi kivizsgálásra van szükség, mint internetes praktikákra. Az orrlégzés javítására biztonságosabb megoldás lehet például a sósvízes orröblítés, vagy az orrtágító szalag használata. Tehát jók-jók a TikTok trendek, de érdemes egy kicsit a hátterük mögé is bekukkantani, hiszen nem biztos, hogy minden mindenkinek jó lehet.

Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabinak adom ismét át a stúdiót, hozzá a legfontosabb híreket, infókat. Háromkor, aztán én is jövök még vissza, a délutánunkból van hátra bő két órányi idő, úgyhogy önök sem menjenek nagyon messzire. A készülékektől tarts.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a Pölöskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pölöskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Kerüljük a tűző napot. Civil összefogásban festenék le a főtéri faházakat. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerüljük a tűző napot. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Kerüljük a tűző napot, mert a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tisztifőorvos.
6: Arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők érkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok hűvös szellős helyre visszük a beteget. Amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk. Tehát ezekre kell figyelni.
5: Civil összefogást kezdeményez a körmendi főtéri faházak felújítására dr. Szabó Barna. A városvezető közösségi oldalán közzétett felhívásában azt írja, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület vállalja a festék beszerzését, míg a munkára körmendi civil szervezetek, munkahelyi közösségek, baráti társaságok és más önkéntesek jelentkezését várják. Minden jelentkező egy-egy faház külső festését vállalhatja el saját időbeosztása szerint. A munkálatokat legkésőbb augusztus 17-ig szeretnék befejezni, hogy a felújított faházak méltó környezetet biztosítsanak a körmendi napok és a körmendi advent rendezvényeihez. Gogol revizorját mutatták be. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják 19 órától a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Aki lemaradna róla, az vasárnap 17 órától tekintheti meg a KASZ legújabb darabját, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
7: Augusztus 7-én pénteken 19 órakor lesz Gogol Revizor című művének a premierje, illetve lesz egy második előadás 9-én vasárnap 17 órakor a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Gondoltuk, hogy általában az utóbbi időben mindig 20. századi darabokat játszottunk, tehát úgy gondoltuk, hogy esetleg most egy klasszikushoz nyúlunk, és akkor ugye a Szép Dániel, aki a darab rendezője, azt választotta, hogy a revizor legyen az a darab, ő dramatizálta az eredeti 5 felvonásból álló művet, két felvonásosra csökkentette, így körülbelül egy-két órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni.
5: A növényzet égett a zsenyei horgásztónál. A körmendi tűzoltók segítségét is kérték a tegnapi zsenyei tűzoltásánál. A horgásztónál 1000 négyzetméteren kapott lángra az aljnövényzet. A szombathelyi és a sárvári egységek mellett a körmendi és a vasvári tűzoltók fékezték meg a tüzet 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal. A vármegyei katasztrófavédelem közlése szerint egy embert mentőhelikopter vitt kórházba. A rendőrség nem tartja meg a hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatotta az Országos Rendőr Főkapitányság holnapján. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtó kiszűrése érdekében a Roadpol egyhetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést. Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte nincs forgalom, jelezte a Kisosz dél-balatoni csoportjának elnöke az MTI-nek, míg a megkérdezett velencei-tavi vendéglátósok mindegyike arra panaszkodott, hogy a tó állapota miatt az idei esztendő forgalma katasztrofális. Makos Péter elnök szerint tudomásul kell venni, hogy a vizet és a napsütést nem lehet aranyárban adni. Őrizetbe vettek egy 36 éves magyar férfit Horvátországban, mert a gyanú szerint drónt reptetett a spliti Szent Jeromos repülőtér körüli tiltott légtérben, és ezzel fennakadást okozott a légi közlekedésben, közölte a Split-Dalmácia megyei rendőrség. A drónt július 31-én este észlelték a futópálya közelében, ezért ideiglenesen fel kellett függeszteni a repülőgépek fel- és leszállását.
4: Sporthírek.
5: A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a szombati 44. Lidl Balaton átúszáson. A viadalra 1190 hazai településről és 60 országból neveztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves volt.
4: Időjárás jelentés.
5: Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható, mérsékelt lesz a szél. A Dunántúlon helyenként azonban élénk, déli eszélökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 39 fokos maximumokra számíthatunk.
4: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

3 perccel járunk, 3:45 után folytatódik a délután a 99.8-on. Szép napot azoknak, akik most kapcsolódnak be. Én Tóth Cili vagyok itt az Éterben, és 5 óráig leszek önökkel. A folytatásban is hozok jó kis érdekességeket, hasznos infókat is, de a főszerep ezúttal is a hűsítős lágereké. Aloe Black The Man című sikere után Málo érkezik, és a Summer Days. Jó rádiózást a folytatásban is!

0: Kettő perccel vagyunk fél négy előtt, folytatódik a délután, mégpedig egy zenei hírrel, ugyanis Ariana Grande énekesnő bejelentette, hogy szeptember 1-én véget ér Eternal Sunshine turnéja, és ezután határozatlan időre visszavonul a nyilvános szereplésektől. Döntését azzal indokolta, hogy szeretne pihenni és távol maradni az állandó nyilvános ítélkezéstől. A háttérben az is állhat, hogy az elmúlt időszakban rengeteg találgatás és komment született Ariana Grande látványos fogyásával kapcsolatban. A rajongók egy része aggodalmát fejezte ki, míg mások bírálják a külsejét, ez pedig hosszú ideje komoly terhet jelent számára. Az énekesnő korábban már hangsúlyozta, az a testalkat, amelyet sokan egészségesnek tartottak nála, valójában élet egyik legnehezebb időszakát tükrözte. Most úgy döntött, a turné lezárása után a saját jólétére és feltöltődésre szeretne koncentrálni. Hát kívánok sok sikert ezzel kapcsolatban az énekesnőnek, és bízunk benne, hogy miután rendeződött minden körülötte, visszatér majd a reflektorfénybe. Minden esetre a slágerei itt maradnak velünk, így már is érkezik a reklám után a Hate That I Made You Love Me című legfrissebb slágertől. Jó rádiózást!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
5: A málna.
4: És melyik a legízesebb?
5: A szamóca.
4: És melegben a legjobb szomjoltó?
5: A citrusmix.
4: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
6: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
1: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Refugee Camp All Stars és Prince közös az Avenue Salt 99-8-on. Egyre nagyobb támogatottsága van az orvosi kanabisznak Magyarországon. Egy friss, reprezentatív kutatás készült nemrégiben, amelyből kiderül, hogy a magyar felnőttek mintegy 81%-a elfogadhatónak tartaná, hogy az orvos bizonyos betegségek esetén kanabisz tartalmú készítményt írjon fel. 89% pedig saját maga vagy közeli hozzátartozója számára is vállalná ezt a kezelést, ha azt orvos javasolja. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez nem az a marihuána, amelynek legalizálásáról évek óta társadalmi és politikai vita zajlik. Az orvosi kanabisz szigorúan ellenőrzött receptre felírható gyógyszer vagy gyógyszerkészítmény, amelyet meghatározott betegségek, például egyes epilepsziás kórképek, a szklerózis multiplex tünetei vagy daganatos betegségek fájdalmának enyhítése esetén alkalmaznak orvosi felügyelet mellett. Hazánkban jelenleg csak korlátozottan érhetők el ilyen készítmények, miközben több európai országban már szabályozott keretek közt használják őket. A kutatás alapján tehát úgy tűnik, hogy a gyógyászati célú alkalmazás megítélése jóval kedvezőbb, mint a rekreációs célú kanabisz használati, amely továbbra is egészen más kérdés.

Miley Cyrus és a Flowers forgott a 99.8-on, Lakosi Gabi pedig vált ismét itt a stúdióban. Hozzá a legfontosabb híreket, infókat, aztán jövök vissza én is még a délutánunk utolsó órájával, úgyhogy nagyon messzire önök sem menjenek a készülékektől. A hírek előtt pedig még az Eagle Eye Sherry és a Save the Night szól nálunk. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dübörög tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
2: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
1: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
2: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap habpartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
1: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
2: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a La Terrazzán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
1: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
2: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse La Terrazzáján. Egy igazán különleges, élő zenés nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
1: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a körmendi Muse-ben.
2: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
1: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
2: Mindenképpen habparti, kertmozi, élőkoncert, koncert utáni buli, olasz szauna hétvége, trióga és egy értékes kuponakció várja a héten a vendégeinket. A részletes programért kövessétek a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Várunk mindenkit szeretettel.
1: Dercsényi Orsit, a Körmendi Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Próbára teszi a hűség a vízellátást. Szabadtéri filmvetítések Körmenden. Szülésre felkészítő tanfolyam indul. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Próbára teszi a hőség a vízellátást, kíméljük a vízhálózatot a hőségben, ezt kéri a vasi szolgáltató. A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőség szerint mellőzzük az autómosást, a medencék feltöltését és az utak locsolását. A kertek öntözéséhez pedig inkább összegyűjtött esővizet használjunk. A rendszerek jelenleg biztonságosan működnek, de a hirtelen megugró vízfogyasztás miatt fontos, hogy mindenki felelősen bánjon az ivóvízzel, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgatóhelyettes.
4: Érdemes odafigyelni arra, hogyan öntözünk, hogyan locsolunk, akinek lehetősége van inkább egy ilyen pepektetős rendszer kialakításával jobban tudja hasznosítani a növények számára a vizet, mint a klasszikus öntözéssel, vagy például a medencetöltéseknek az ütemezésével lehet egy picit a rendszerek kihasználtságát javítani talán. Még az idei csúcsidőszakokban sem találkoztunk, nem tapasztaltunk olyan túlterhelést, amit nem tudtunk volna kiszolgálni. Hogyha a lakosság odafigyelve használja a vizet, akkor talán ezek az időszakok átvészelhetők.
3: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a Vuk című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Egyhangú döntéseket hozott a körmendi képviselőtestület, 8 napirendi pontot tárgyalt a legutóbbi ülésén Körmendváros önkormányzatának képviselőtestülete, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A tájékoztatás szerint az ülésen több a település jelenét és jövőjét érintő kérdésről döntöttek. A megtárgyalt ügyek között szerepelt a József Attila utca 24 szám alatti ingatlan helyi egyedi védettségének törlése, a korona fejlesztésével kapcsolatos kérdések, valamint a helyi autóbusszal végzett személyszállítás ügye. A polgármester közölte, hogy a képviselőtestület valamennyi napirendi pontot egyhangulag támogatta. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. 1,5 millió forintért kelt el Varga Márk dedikált meze a jótékonysági árverésen, ennek teljes bevételét 3 árván maradt kislány támogatására ajánlják fel, akiknek szülei balesetben hunytak el, közölte a Vasi Sportember. Az összeg beérkezése után azonnal felveszik a kapcsolatot a Szentgotthárdi önkormányzattal, hogy a teljes adományt eljutassák a kislányok számára. A sportoló hozzátette a további támogatási lehetőségekről a Szentgotthárdi önkormányzatot tájékoztatást, és jelezte, a pénzbeli adományok fogadására szolgáló bankszámla is rendelkezésre áll. A lakossági ivóvíz ellátás nem kerül veszélybe. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvíz ellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállás esetén sem kerülne veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebook oldalán feltöltött videóban. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, hogy ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet spórol, akkor az több millió liter víz naponta. A folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tiszti főorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videóban. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztásra javasolt. A tiszti főorvos azt is hozzátette, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőleg ne is menjenek a napra. Inkább hűtött helyiségben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. Hacker támadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét. Az eseteket a szövetségi nyomozók vizsgálják, jelentették be az állam illetékesei. Michigan tisztségviselői azt is közölték, hogy minden szolgáltatás biztonságosan működik. Az állam 9 vízszolgáltatójától érkezett olyan bejelentés, ami külső beavatkozás kísérletére utal.
0: Sporthírek.
3: Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint hatalmas sportteljesítmény, hogy a Hűség és a Szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért a szombaton zárult Kékszalag balatoni tókerülő versenyen. Az elnök hozzátette, elismerés illeti a derékhadat, hiszen a 250 célba érkezett hajó megmutatja a magyar vitorlázás valódi erejét.
0: Időjárás jelentés.
3: Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható, mérsékelt lesz a szél. A Dunántúlon helyenként azonban élénk, déli széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 39 fokos maximumokra számíthatunk.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Yeah, yeah. 20-20. Nem kell a szent, de szét,

Megfordultunk a cél egyenesre, ami azt jelenti, hogy az utolsó órája indult el nemrégiben a délutánunknak. Itt a 99-81 perccel járunk, 4:05 után én továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, mert csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, de leginkább jobbnál jobb zenékkel. Lizzo, Eric, Mr. Basta, Calgary és Parson James, ők indították az órát a folytatásban, hamarosan érkezik Fast Boy és újdonsága a Beautiful Life, előttük pedig Amy Winehouse és a Rehab Soul. Jó rádiózás! They tried them, baby.

Sorváltozást adott közre a Körmendi Városi Televízió, ugyanis 87 éves korában elhunyt dr. Kristóf László, az Égisz Körment alapítója és a város kosárlabdázásának meghatározó alakja. Dr. Kristóf László 1962-ben alapította meg a klubot, amely az ő irányításával jutott fel a magyar élvonalba. Ezzel megalapozva Körment máig tartó kosárlabda hagyományait munkássága előtt tisztelegve a körmendi sportcsarnok is az ő nevét viseli. A vele 2023 tavaszán készített interjút tűzi műsorára a Városi Televízió ma este 7 óra után 5 perccel, amelyet augusztus 5-én délelőtt 9 óra 35-kor megismételnek, valamint augusztus 9-én ugyancsak délelőtt 9 óra 35 perckor és este 19 óra 5 perckor láthatnak. Tehát dr. Kristóf Lászlóra emlékezik a Körmendi Városi Televízió is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Van Buren, Richard Durand és The Cozies legfrissebb közös az Always You szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben. A napokban a legfőbb témát az asszály, na meg az energiafelhasználás adja a médiában, és nagyon sokan még mindig úgy vannak vele, hogy a klímát csak akkor használják, hogyha már szinte elviselhetetlen a lakásban az idő, pedig ez sem energiahatékonysági, sem fogyasztási szempontból nem ideális. A modern inverteres klímák gazdaságosabban működnek, ha folyamatosan kisebb teljesítménnyel tartják a kívánt hőmérsékletet, ahelyett, hogy nagy erővel próbálnak lehűteni az átforrósodott helyiséget. A szakemberek így azt javasolják, hogy a készüléket már érdemes a délelőtti, kora délutáni órákban használni, így a falak és a bútorok sem melegszenek fel annyira. Ráadásul a villamos energiahálózat esti 18 és 22 óra közti csúcs terhelése is mérsékelhető. Az ideális beállítás pedig 26-27 Celsius fok, hiszen ennél alacsonyabb hőmérséklet sem hűti gyorsabban a lakást, viszont jelentősen növelheti az energiafogyasztást. Ha a klíma rendelkezik eco üzemmóddal, azt is érdemes használni, hiszen tovább csökkentheti az áramfelhasználást. A napelemes rendszerek esetén pedig különösen előnyös a nappali klímahasználat, hiszen ilyenkor közvetlenül a megtermelt napenergia fedezheti a hűtés jelentős részét. Tehát érdemes időt fordítani a klímánk tanulmányozására, hiszen ezzel csökkenthetjük az energiafogyasztást.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Amit én éle, az csak fél éle, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben vén léle, van itt bent, és csak Isten tudja mértéket. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másére a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Vanilla Ice és az Ice Ice Baby volt a 99-80, és elérkeztünk szép lassan a délutánunknak a végéhez. Lakosi Gabinak adom át ismét a helyem itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat 5-kor, majd pedig a folytatásban is szólnak a jó zenék, ha tehetik, hallgassanak bennünket. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt. Holnap ismételten érkezem, ugyanígy 1 és 5 között önökhöz ide az éterbe, jó kis hűsítős lágerekkel, na meg persze sok-sok érdekességgel tartsanak akkor is velem. Tóth Cilit hallották, további szép estét, jó pihenést, és persze jó rádiózást velünk, holnap várom önöket.
1: Sütanak, balapozok, egy csini babával mulatozok, folyik a lé, minden oké, vizetek öltök, bazarolok.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kerüljük a tűző napot. Civil összefogásban festenék le a főtéri faházakat. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerüljük a tűző napot. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Kerüljük a tűző napot, mert a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tisztifőorvos.
2: Arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők érkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok hűvös, szellős helyre visszük a beteget. Amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk. Tehát ezekre kell figyelni.
1: Civil összefogást kezdeményez a körmendi főtéri faházak felújítására dr. Szabó Barna. A városvezető közösségi oldalán közzétett felhívásában azt írja, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület vállalja a festék beszerzését, míg a munkára körmendi civil szervezetek, munkahelyi közösségek, baráti társaságok és más önkéntesek jelentkezését várják. Minden jelentkező egy-egy faház külső festését vállalhatja el saját időbeosztása szerint. A munkálatokat legkésőbb augusztus 17-ig szeretnék befejezni, hogy a felújított faházak méltó környezetet biztosítsanak a körmendi napok és a körmendi advent rendezvényeihez. Gogol revizorját mutatták be. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják 19 órától a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Aki lemaradna róla, az vasárnap 17 órától tekintheti meg a KASZ legújabb darabját, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
3: Augusztus 7-én, pénteken 19 órakor lesz Gogol Revizor című művének a premierje, illetve lesz egy második előadás 9-én vasárnap 17 órakor a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Gondoltuk, hogy általában az utóbbi időben mindig 20. századi darabokat játszottunk, tehát úgy gondoltuk, hogy esetleg most egy klasszikushoz nyúlunk, és akkor ugye a Szép Dániel, aki a darab rendezője, azt választotta, hogy a revizor legyen az a darab. Ő dramatizálta a eredeti 5 felvonásból álló művet, 2 felvonásosra csökkentette, így körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni.
1: A növényzet égett a zsenyei horgásztónál. A körmendi tűzoltók segítségét is kérték a tegnapi zsenyei tűzoltásánál. A horgásztónál 1000 négyzetméteren kapott lángra az aljnövényzet. A szombathelyi és a sárvári egységek mellett a körmendi és a vasvári tűzoltók fékezték meg a tüzet 3 vízsugárral és kézi szerszámokkal. A vármegyei katasztrófavédelem közlése szerint egy embert mentőhelikopter vitt kórházba. A rendőrség nem tartja meg a hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatotta az Országos Rendőr Főkapitányság honlapján. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtó kiszűrése érdekében a Roadpol egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést. Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte nincs forgalom, jelezte a Kisosz dél-balatoni csoportjának elnöke az MTI-nek, míg a megkérdezett velencei-tavi vendéglátósok mindegyike arra panaszkodott, hogy a tó állapota miatt az idei esztendő forgalma katasztrofális. Makos Péter elnök szerint tudomásul kell venni, hogy a vizet és a napsütést nem lehet aranyárban adni. Őrizetbe vettek egy 36 éves magyar férfit Horvátországban, mert a gyanú szerint drónt reptetett a splitti Szent Jeromos repülőtér körüli tiltott légtérben, és ezzel fennakadást okozott a légi közlekedésben, közölte a Split-Dalmácia megyei rendőrség. A drónt július 31-én este észlelték a futópálya közelében, ezért ideiglenesen fel kellett függeszteni a repülőgépek fel- és leszállását.
0: Sporthírek.
1: A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a szombati 44. Lidl Balaton átúszáson. A viadalra 1190 hazai településről és 60 országból neveztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható, mérsékelt lesz a szél. A Dunántúlon helyenként azonban élénk, déli széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 39 fokos maximumokra számíthatunk.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Kopog a hajna, a fejemben már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Próbára teszi a hűség a vízellátást, szabadtéri filmvetítések Körmenden. Szülésre felkészítő tanfolyam indul. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Próbára teszi a hűség a vízellátást. Kíméljük a vízhálózatot a hűségben, ezt kéri a vasi szolgáltató. A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőség szerint mellőzzük az autómosást, a medencék feltöltését és az utak locsolását. A kertek öntözéséhez pedig inkább összegyűjtött esővizet használjunk. A rendszerek jelenleg biztonságosan működnek, de a hirtelen megugró vízfogyasztás miatt fontos, hogy mindenki felelősen bánjon az ivóvízzel, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgatóhelyettes.
2: Érdemes odafigyelni arra, hogyan öntözünk, hogyan locsolunk, akinek lehetősége van inkább egy ilyen pepegtetős rendszer kialakításával jobban tudja hasznosítani a növények számára a vizet, mint a klasszikus öntözéssel, vagy például a medencetöltéseknek az ütemezésével lehet egy picit a rendszerek kihasználtságát javítani talán. Még az idei csúcsidőszakokban sem találkoztunk, nem tapasztaltunk olyan túlterhelést, amit nem tudtunk volna kiszolgálni. Hogyha a lakosság odafigyelve használja a vizet, akkor talán ezek az időszakok átvészelhetők.
1: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a Vuk című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Egyhangú döntéseket hozott a körmendi képviselőtestület, 8 napirendi pontot tárgyalt a legutóbbi ülésén Körmendváros önkormányzatának képviselőtestülete, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A tájékoztatás szerint az ülésen több a település jelenét és jövőjét érintő kérdésről döntöttek. A megtárgyalt ügyek között szerepelt a József Attila utca 24 szám alatti ingatlan helyi egyedi védettségének törlése, a korona fejlesztésével kapcsolatos kérdések, valamint a helyi autóbusszal végzett személyszállítás ügye. A polgármester közölte, hogy a képviselőtestület valamennyi napirendi pontot egyhangulag támogatta. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. 1,5 millió forintért kelt el Varga Márk dedikált meze a jótékonysági árverésen. Ennek teljes bevételét 3 árván maradt kislány támogatására ajánlják fel, akiknek szülei balesetben hunytak el, közölte a vasi sportember. Az összeg beérkezése után azonnal felveszik a kapcsolatot a Szentgotthárdi önkormányzattal, hogy a teljes adományt eljuttassák a kislányok számára. A sportoló hozzátette a további támogatási lehetőségekről a Szentgotthárdi önkormányzatot tájékoztatást, és jelezte, a pénzbeli adományok fogadására szolgáló bankszámla is rendelkezésre áll. A lakossági ivóvíz ellátás nem kerül veszélybe. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvíz ellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállás esetén sem kerülne veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebook oldalán feltöltött videóban. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, hogy ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet spórol, akkor az több millió liter víz naponta. A folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tiszti főorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videóban. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztásra javasolt. A tiszti főorvos azt is hozzátette, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőleg ne is menjenek a napra, inkább hűtött helyiségben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. Hacker támadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét. Az eseteket a szövetségi nyomozók vizsgálják, jelentették be az állam illetékesei. Michigan tisztségviselői azt is közölték, hogy minden szolgáltatás biztonságosan működik. Az állam 9 vízszolgáltatójától érkezett olyan bejelentés, ami külső beavatkozás kísérletére utal.
0: Sporthírek.
1: Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint hatalmas sportteljesítmény, hogy a hűség és a szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért a szombaton zárult Kékszalag balatoni tókerülő versenyen. Az elnök hozzátette, elismerés illeti a derékhadat, hiszen a 250 célba érkezett hajó megmutatja a magyar vitorlázás valódi erejét.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható, mérsékelt lesz a szél. A Dunántúlon helyenként azonban élénk, déli széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 39 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Nem akarok félig élni, nem akarok félig élni, nem akarok félig élni, mert ha félig élnék, abba belehalnék, mert félig csókolni nem lehet, félig ölelni nem szabad, ha félig elmondott titkok között a hazugság mindig.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kerüljük a tűző napot. Civil összefogásban festenék le a főtéri faházakat. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerüljük a tűző napot. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Kerüljük a tűző napot, mert a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tisztifőorvos.
2: Arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők érkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok hűvös szellős helyre visszük a beteget. Amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk. Tehát ezekre kell figyelni.
1: Civil összefogást kezdeményez a körmendi főtéri faházak felújítására dr. Szabó Barna. A városvezető közösségi oldalán közzétett felhívásában azt írja, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület vállalja a festék beszerzését, míg a munkára körmendi civil szervezetek, munkahelyi közösségek, baráti társaságok és más önkéntesek jelentkezését várják. Minden jelentkező egy-egy faház külső festését vállalhatja el saját időbeosztása szerint. A munkálatokat legkésőbb augusztus 17-ig szeretnék befejezni, hogy a felújított faházak méltó környezetet biztosítsanak a körmendi napok és a körmendi advent rendezvényeihez. Gogol revizorját mutatták be. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják 19 órától a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Aki lemaradna róla, az vasárnap 17 órától tekintheti meg a KASZ legújabb darabját, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
3: Augusztus 7-én pénteken 19 órakor lesz Gogol revizor című művének a premierje, illetve lesz egy második előadás 9-én vasárnap 17 órakor a Batthyányi Örökség Központ Színház termében. Gondoltuk, hogy általában az utóbbi időben mindig 20. századi darabokat játszottunk, tehát úgy gondoltuk, hogy esetleg most egy klasszikushoz nyúlunk, és akkor ugye a Szép Dániel, aki a darab rendezője, azt választotta, hogy a revizor legyen az a darab. Ő dramatizálta az eredeti 5 felvonásból álló művet, 2 felvonásosra csökkentette, így körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni.
1: Ajnövényzet égett a Zsenyei horgásztónál. A körmendi tűzoltók segítségét is kérték a tegnapi zsenyei tűzoltásánál. A horgásztónál 1000 négyzetméteren kapott lángra az ajnövényzet. A szombathelyi és a sárvári egységek mellett a körmendi és a vasvári tűzoltók fékezték meg a tüzet 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal. A vármegyei katasztrófavédelem közlése szerint egy embert mentőhelikopter vitt kórházba. A rendőrség nem tartja meg a hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatotta az Országos Rendőr Főkapitányság holnapján. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtó kiszűrése érdekében a Roadpol egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést. Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte nincs forgalom, jelezte a Kisosz dél-balatoni csoportjának elnöke az MTI-nek, míg a megkérdezett velencei-tavi vendéglátósok mindegyike arra panaszkodott, hogy a tó állapota miatt az idei esztendő forgalma katasztrofális. Makos Péter elnök szerint tudomásul kell venni, hogy a vizet és a napsütést nem lehet aranyárban adni. Őrizetbe vettek egy 36 éves magyar férfit Horvátországban, mert a gyanú szerint drónt reptetett a spliti Szent Jeromos repülőtér körüli tiltott légtérben, és ezzel fennakadást okozott a légi közlekedésben, közölte a Split-Dalmácia megyei rendőrség. A drónt július 31-én este észlelték a futópálya közelében, ezért ideiglenesen fel kellett függeszteni a repülőgépek fel- és leszállását.
0: Sporthírek.
1: A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a szombati 44. Lidl balatonátúszáson. A viadalra 1190 hazai településről és 60 országból neveztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható, mérsékelt lesz a szél. A Dunántúlon helyenként azonban élénk, déli eszélökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 39 fokos maximumokra számíthatunk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Próbára teszi a hűség a vízellátást. Szabadtéri filmvetítések Körmenden. Szülésre felkészítő tanfolyam indul. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Próbára teszi a hűség a vízellátást. Kíméljük a vízhálózatot a hűségben, ezt kéri a vasi szolgáltató. A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőség szerint mellőzzük az autómosást, a medencék feltöltését és az utak locsolását. A kertek öntözéséhez pedig inkább összegyűjtött esővizet használjunk. A rendszerek jelenleg biztonságosan működnek, de a hirtelen megugró vízfogyasztás miatt fontos, hogy mindenki felelősen bánjon az ivóvízzel, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
2: Érdemes odafigyelni arra, hogyan öntözünk, hogyan locsolunk, akinek lehetősége van inkább egy ilyen pepegtetős rendszer kialakításával, jobban tudja hasznosítani a növények számára a vizet, mint a klasszikus öntözéssel, vagy például a medencetöltéseknek az ütemezésével lehet egy picit a rendszerek kihasználtságát javítani talán. Még az idei csúcsidőszakokban sem találkoztunk, nem tapasztaltunk olyan túlterhelést, amit nem tudtunk volna kiszolgálni. Hogyha a lakosság odafigyelve használja a vizet, akkor talán ezek az időszakok átvészelhetők.
1: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Körmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a Vuk című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Egyhangú döntéseket hozott a körmendi képviselőtestület, 8 napirendi pontot tárgyalt a legutóbbi ülésén Körmendváros önkormányzatának képviselőtestülete, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A tájékoztatás szerint az ülésen több a település jelenét és jövőjét érintő kérdésről döntöttek. A megtárgyalt ügyek között szerepelt a József Attila utca 24 szám alatti ingatlan helyi egyedi védettségének törlése, a korona fejlesztésével kapcsolatos kérdések, valamint a helyi autóbusszal végzett személyszállítás ügye. A polgármester közölte, hogy a képviselőtestület valamennyi napirendi pontot egyhangulag támogatta. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. 1,5 millió forintért kelt el Varga Márk dedikált meze a jótékonysági árverésen, ennek teljes bevételét 3 árván maradt kislány támogatására ajánlják fel, akiknek szülei balesetben hunytak el, közölte a vasi sportember. Az összeg beérkezése után azonnal felveszik a kapcsolatot a Szentgotthárdi önkormányzattal, hogy a teljes adományt eljutassák a kislányok számára. A sportoló hozzátette a további támogatási lehetőségekről a Szentgotthárdi önkormányzatot tájékoztatást, és jelezte, a pénzbeli adományok fogadására szolgáló bankszámla is rendelkezésre áll. A lakossági ivóvíz ellátás nem kerül veszélybe. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvíz ellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállás esetén sem kerülne veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebook oldalán feltöltött videóban. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, hogy ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet spórol, akkor az több millió liter víz naponta. A folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tiszti főorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videóban. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztásra javasolt. A tiszti főorvos azt is hozzátette, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőleg ne is menjenek a napra, inkább hűtött helyiségben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. Hacker támadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét. Az eseteket a szövetségi nyomozók vizsgálják, jelentették be az állam illetékesei. Michigan tisztségviselői azt is közölték, hogy minden szolgáltatás biztonságosan működik. Az állam 9 vízszolgáltatójától érkezett olyan bejelentés, ami külső beavatkozás kísérletére utal.
0: Sporthírek.
1: Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint hatalmas sportteljesítmény, hogy a hűség és a szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért a szombaton zárult Kékszalag balatoni tókerülő versenyen. Az elnök hozzátette, elismerés illeti a derékhadat, hiszen a 250 célba érkezett hajó megmutatja a magyar vitorlázás valódi erejét.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható, mérsékelt lesz a szél. A Dunántúlon helyenként azonban élénk, déli eszélökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 39 fokos maximumokra számíthatunk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Kickstart.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kerüljük a tűző napot, civil összefogásban festenék le a főtéri faházakat. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerüljük a tűző napot. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Kerüljük a tűző napot, mert a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tisztifőorvos.
2: Arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők érkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok hűvös szellős helyre visszük a beteget. Amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk. Tehát ezekre kell figyelni.
1: Civil összefogást kezdeményez a körmendi főtéri faházak felújítására dr. Szabó Barna. A városvezető közösségi oldalán közzétett felhívásában azt írja, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület vállalja a festék beszerzését, míg a munkára körmendi civil szervezetek, munkahelyi közösségek, baráti társaságok és más önkéntesek jelentkezését várják. Minden jelentkező egy-egy faház külső festését vállalhatja el saját időbeosztása szerint. A munkálatokat legkésőbb augusztus 17-ig szeretnék befejezni, hogy a felújított faházak méltó környezetet biztosítsanak a körmendi napok és a körmendi advent rendezvényeihez. Gogol revizorját mutatták be. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják 19 órától a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Aki lemaradna róla, az vasárnap 17 órától tekintheti meg a KASZ legújabb darabját, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
3: Augusztus 7-én pénteken 19 órakor lesz Gogol revizor című művének a premierje, illetve lesz egy második előadás 9-én vasárnap 17 órakor a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Gondoltuk, hogy általában az utóbbi időben mindig 20. századi darabokat játszottunk, tehát úgy gondoltuk, hogy esetleg most egy klasszikushoz nyúlunk, és akkor ugye a Szép Dániel, aki a darab rendezője, azt választotta, hogy a revizor legyen az a darab. Ő dramatizálta a eredeti 5 felvonásból álló művet, 2 felvonásosra csökkentette, így körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni.
1: Ajnövényzet égett a Zsenyei horgásztónál. A körmendi tűzoltók segítségét is kérték a tegnapi zsenyei tűzoltásánál. A horgásztónál 1000 négyzetméteren kapott lángra az ajnövényzet. A szombathelyi és a sárvári egységek mellett a körmendi és a vasvári tűzoltók fékezték meg a tüzet 3 vízsugárral és kézi szerszámokkal. A vármegyei katasztrófavédelem közlése szerint egy embert mentőhelikopter vitt kórházba. A rendőrség nem tartja meg a hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatotta az Országos Rendőr Főkapitányság honlapján. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtó kiszűrése érdekében a Roadpol egyhetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést. Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte nincs forgalom, jelezte a Kisosz dél-balatoni csoportjának elnöke az MTI-nek, míg a megkérdezett velencei-tavi vendéglátósok mindegyike arra panaszkodott, hogy a tó állapota miatt az idei esztendő forgalma katasztrofális. Makos Péter elnök szerint tudomásul kell venni, hogy a vizet és a napsütést nem lehet aranyárban adni. Őrizetbe vettek egy 36 éves magyar férfit Horvátországban, mert a gyanú szerint drónt reptetett a Spliti Szentjeromos repülőtér körüli tiltott légtérben, és ezzel fennakadást okozott a légi közlekedésben, közölte a Split-Dalmácia megyei rendőrség. A drónt július 31-én este észlelték a futópálya közelében, ezért ideiglenesen fel kellett függeszteni a repülőgépek fel- és leszállását.
0: Sporthírek.
1: A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a szombati 44. Lidl Balatonátúszáson. A viadalra 1190 hazai településről és 60 országból neveztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható, mérsékelt lesz a szél. A Dunántúlon helyenként azonban élénk, déli eszélökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 39 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
4: Ma arról szólunk, 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja, Gergye Rezső és Gergyéni Szakály Georgina. A színjátszók az egykori Vépi Parás színpad által előadott darabhoz nyúlnak újra hozzá. A Vépasz társulat mostani színészei közül ketten Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepeket. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma az egyik főszereplővel, Kajtárné Lakatos Gabriellával. A darabot augusztus 28-án 19 órakor mutatják be Vépen, de Délvasba is szándékozik meghívás esetén elhozni a társulat az előadást. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér.

0: Ma arról szólunk, 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja, Gergye Rezső és Gergyéni Szakály Georgina. A színjátszók az egykori Vépi Parás színpad által előadott darabhoz nyúlnak újra hozzá. A Vépasz társulat mostani színészei közül ketten Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepeket. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma az egyik főszereplővel, Kajtárné Lakatos Gabriellával. A darabot augusztus 28-án 19 órakor mutatják be Vépen, de Délvasba is szándékozik meghívás esetén elhozni a társulat az előadást. Kajtárné Lakatos Gabriellával egyeztünk meg egy interjúban, ami egy kicsit időutazás is lesz talán. Ugye, jól tudom, a darab készítőjétől, Gergye Rezsőtől és Gergyéné Szakály Georginától, hogy tulajdonképpen egy 40 éves darabot idéznek fel meg újra?
1: Így igaz. 1986-ban adtuk elő Svajda György himnusz című darabját, és hát azóta is nosztalgiával gondolunk vissza az előadásokra is, aztán a próbákra is. Egy-két alkalommal felmerült egy kósza gondolat erejéig, hogy újra hozzá kellene nyúlnunk, és egy pár évvel ezelőtt a Józsit alapító Cuppon Zsolt fogalmazta meg, hogy jó volna újra színpadra állítani, és aztán Rezső is az utóbbi időben többször nosztalgiázott ezzel kapcsolatban, és aztán most úgy futottak össze az életünk fonalai, szálai, hogy erre lehetőségünk nyílott, és igen, most újra nekifutunk.
0: Milyen érdekes ez, ha a művet nézzük, akkor ez az értékének a fokmérője is, hogy 40 év után is érdekes tud lenni a mostani színház szeretőknek.
1: Igen, erről mi is sokat beszélgettünk, amikor elkezdtük próbálni, hogy vannak benne bizonyos, nagyon történelmi korhoz kötött mondatok, elszólások. Ezeket például forint árfolyam, meg ilyenek, tehát ami 50 forint ma már ugye nem igazán mond semmit, meg elvtárs megszólítás és egyéb ilyenek. Tehát, hogy milyen mértékig nyúljunk bele egyáltalán a szövegkönyvbe. És aztán az elvtárs elhagyását leszámítva hagytunk mindent az eredeti szövegkörnyezetben, mert érdekes, de ugyanakkor nagyon szomorú és sajnálatos, hogy a mondani valója a mai napig is tűpontosan és élesen megfogalmazódik. Tehát annyira aktuális ma is az a mondani való, amit megírt ezelőtt, nem tudom hány évvel Svajda. Tehát a dolognak annyi a lényege, hogy a mai napig nagyon aktuális témát feszeget, és igazából nem kellett belenyúlnunk, illetve nem akartunk aztán belenyúlni a szövegbe.

0: 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja, Gergye Rezső és Gergyéni Szakály Georgina. A színjátszók az egykori Vépi Parás színpad által előadott darabhoz nyúlnak újra hozzá. A Vépasz társulat mostani színészei közül ketten Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepeket. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma az egyik főszereplővel, Kajtárné Lakatos Gabriellával. A darabot augusztus 28-án 19 órakor mutatják be Vépen, de Délvasba is szándékozik meghívás esetén elhozni a társulat az előadást.
1: Persze ez a darabot meg kell nézni ahhoz, hogy az ember a saját maga számára is megtalálja a válaszokat, az üzeneteket ebben a darabban, de egy fontos, aktuális üzenetként, egyik főszereplőként mit tudna megnevezni?
2: Hogy igazából a társadalom felelőssége az meddig terjed, illetve terjedhet ki abban a tekintetben, hogy beleszólhat, vagy beleszóljon-e egy-egy családnak az életébe. Tehát van egy nagyon szoros családi kötelék. Jól vagy rosszul működik, ezt ugye mi kívülállóként nem tudjuk megítélni. Akik benne élnek, lehet, hogy a maguk szintjén jól élnek, és elégedettek azzal, amiben vannak. Mi pedig kívülállóként ítéletet mondunk, és itt jön közben, hogy a társadalomnak a felelőssége, hogy bele kell, bele szabad, vagy szigorúan tilos belenyúlni egy ilyen családi kötelékbe, mert hogy nem tudhatjuk, hogy a hatása mi lesz. Lehet, hogy akkor segítünk, ha hagyjuk őket, és élik tovább a maguk kis életét úgy, ahogy ez idáig, vagy bele kell nyúlni, mert olyan tragédiák történhetnek a falak mögött között, amiket nem szabad hagyni, hogy tovább megtörténjenek, de mivel kívülállók vagyunk, ezt nem tudjuk megítélni. És ennek a családnak ez a tragédiája, hogy idegen emberek beleszólnak, beleavatkoznak úgy az életükbe, hogy nem járnak utána dolgoknak, a látszatnak és a felületességnek adnak teret, és igen, és hát nem azt mondom, hogy tragédiát okoznak vele, de tulajdonképpen igen.
1: Igen, egy önmagában működőképes dolgot zavarnak meg a beavatkozással, ilyesmi dolog történik.
2: Így van. Tehát van egy nagyon egyszerű család. Érik a maguk mindennapjait, a szürke hétköznapokat. Ez megítélés kérdése, hogy elítélendő módon, és hogy milyen színvonalon ez nagyon sok minden befolyásolja, de ők ebben jól érzik magukat, ők ezzel az életformával elégedettek, és akkor az, hogy ebből mit lát a külvilág, vagy mit akar látni, és mit akar belemagyarázni bizonyos dolgokba, az egy másik történet, és akkor ők meg úgy döntenek, igen, hogy az az életforma, az elítélendő, az biztos, hogy káros a család összes tagjára nézve, és elkezdenek segíteni nekik, kéretlenül, és ezzel a segítséggel, ezzel a szakadék szélére lökdösik ezt a nyomorult

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Kajtárné Lakatos Gabriella a magazin vendége, a V-Pass társulat egyik tagja, arról beszél, 40 éves darabot újítanak fel. 4 évtizede ugyancsak ő és játszótársa Cuppon Zsolt volt a főszereplő Svajda György himnusz című darabjában. Interjú alanyommal többek közt arról beszélünk, hogy a darab üzenete 2026. augusztusában is frissen tudott-e maradni.
2: Nagyon érdekes kérdést vethet fel tényleg ez a darab ebben a mai bonyolult világban, ahol egyrészt a nagy szabadság van, másrészt egy csomó bürokrácia van, itt vannak a transzgenerációs, meg mindenféle traumák, meg a civilizációs kornak ez a sokja, ami megsokszorozódott, és tényleg kérdés az, hogy mi határozhatja meg, hogy hol és mikor kell, vagy szabad egy család életében, nem csak egy család, egy másik életében társadalmilag beleszól. Valamit ön szerint a darab végén megoldásként, vagy kapaszkodóként, vagy döntéshelyzet segítőként letesz valami bölcsességet, eszenciát a darab, vagy inkább csak óvatosságra inti ezt látókat, hogy nehogy beleessenek ilyesmibe?
3: Érdekes, nem kínál megoldást. Ott hagy egy nyitott kérdést a darab végén, ahol nyitva marad, igen, hogy most akkor innentől kezdve mi lesz. Tehát nem ad rá megoldást arra sem, hogy, de azért arra valamiképpen igen, hogy ez helyes volt a társadalom vagy a kívülállók részéről. Tehát a kicsengés az inkább olyan, hogy a családot nem áldozat szerepben, de igazából a család a szenvedő alanya ennek a történetnek, és majdnem, hogy a társadalomról, a bürokráciáról mond egyfajta negatív ítéletet. És igen, ugye a napjainkban ez még talán hatványozottabban érzékelhető a social médiának köszönhetően, mert amikor ez az arab íródott, akkor ugye ilyen még nem volt, akkor tényleg csak a szomszédok voltak, az utcabeliek, a tanács, a gyárba, a kollégák, akik láttak, vagy vélni láttak dolgokat. Ma mi történik? Mindenki ezeken a felületeken éli az életét. Már aki nem tudja épkézláb módon kezelni, és akkor elnézést kérek mindenkitől, aki mégiscsak normál mértékben használja. És akkor ugye itt mindenki arc nélkül nyugodtan mondhat értékítéletet, bírálatot, mindent a másik emberről, anélkül, hogy akár adott esetben ismerné, vagy nem tudja a sztorinak a háttérét, vagy semmit, de gátlástalanul belenyúlnak és fröcsögnek, nem gondolva arra, hogy a szavak bizony nagyon-nagyon mély sebet tudnak ejteni.

0: 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja, Gergy Erezső és Gergyéni Szakály Georgina. A színjátszók az egykori Vépi Parás színpad által előadott darabhoz nyúlnak újra hozzá. A Vépasz társulat mostani színészei közül ketten Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepeket. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma az egyik főszereplővel, Kajtárné Lakatos Gabriellával. A darabot augusztus 28-án 19 órakor mutatják be Vépen, de Délvasba is szándékozik meghívás esetén elhozni a társulat az előadást.
1: Hát nagyon érdekes, akkor abban talán megegyezhetünk, hogy a darab minden esetre egy nagy, óriás felkiált jelnek mindenképpen jó, hogy figyeljünk oda, tudatosan próbáljuk a határainkat meghatározni. Mindenki törődjön a maga dolgával, az a legjobb.
2: Igen, illetve ezt sem mondhatjuk ki, mert akkor viszont megint csak a korunk nagy problémája. Én azt gondolom, hogy teljesen elszigetelődnek az emberek, és elidegenednek egymástól. Tehát, hogyha egyáltalán nem törődünk a másikkal, az sem feltétlenül jó. Mert mi van, ha bajba van valaki, és én nem nagy dolgokkal, de egy jó szóval, vagy egy mosollyal, vagy egy kiló rohadtalmával, vagy de is nem véletlenül mondtam a rohadtalmát, tehát, hogy bármivel tudnék rajta segíteni, de elfordítom a fejem, mert azt mondom, hogy hát én nem avatkozok bele másnak az életébe. Tehát ez egy nagyon, nagyon kényes terület, mert hol van az a határ, amikor már beleavatkozás, és már nem segítség. Tehát ez nagyon nehéz eldönteni, én azt gondolom, mert lehet, hogy az utcán valakinek adok egy pohár vizet, vagy ha éhes, nem pénzt adok neki, mert attól félek, hogy aztán alkoholra költi. De mondjuk, ha veszek neki 2 kiflit és a kezébe nyomom, annak az embernek már segítettem. De mi van, ha valakinek olyanak akarok segíteni, akit ez úgy érint, hogy egy kicsit az emberi méltóságában. Most mondok erre egy nagyon érdekes példát. Nem olyan rég történt, egy nagyon kedves ismerősöm ágyat vásárolt, és a régi ágyát hát felajánlotta, hogy esetleg valakinek, aki rászorult, ő nagyon szívesen odaadja, mert teljesen jó állapotban van, kidobni meg sajnálja, stb. Nagyon óvatosan jártuk körül, hogy ki lehet olyan, aki rászorult, mert van itt éppen családsegítő szolgálat, és én a munkatársait kerestem meg, és mondtam, hogy ti tudjátok, hogy ki lehet olyan helyzetben, és egyáltalán kinek lehet feltenni egy ilyen kérdést, hogy nincs rá szükséged esetleg, mert volt olyan, aki kapásból hárított, és azt mondta, hogy ő erre nincs rá szorulva, nincs rá kényszerülve. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy van, aki el is fogadja a segítséget, de olyan is van, aki hárít, és egyszerűen ilyen sértőnek érzi, hogy mások úgy látják, hogy ő segítségre szorul.

0: Oltárné Lakatos Gabriella a magazin vendége, a V-Pass társulat egyik tagja arról beszél, 40 éves darabot újítanak fel. 4 évtizede ugyancsak ő és játszótársa Cuppon Zsolt volt a főszereplő Svajda György himnusz című darabjában. Interjú alanyommal többek közt arról beszélünk, hogy a darab üzenete 2026. augusztusában is frissen tudott-e maradni.
1: Minden esetre ez a darab megint csak arra is bizonyíték, amit Gergyerezső, a rendező sokszor szokott mondani, hogy a színház egyrészt ürügy a találkozásra, de úgy látszik a színház arra is ürügy, hogy fontos gondolatokat megvitassunk, fontos gondolatok elinduljanak bennünk, egy kicsit napra készé tudjuk hozni magunkat a világ dolgaihoz való viszonyulásunkban.
2: Igen, és ugye ez is tökéletesebb példázza azt, hogy vannak bizonyos témák, amik időtlenek. Tehát ez 40 évvel ezelőtt is aktuális volt, ez most is aktuális, és én azt gondolom, hogy ez mindig is aktuális lesz, mert mi emberek hajlamosak vagyunk rá, hogy kéretlenül, de ítéletet mondunk, és beleavatkozunk dolgokba, és aztán a következményeivel meg nem számolunk, vagy megrázzuk a vállunkat, és azt mondjuk, hogy ez nem az én problémám, innentől fogva oldja meg mindenki úgy, ahogy tudja. Ez nagyon szomorú, de igen. És akkor a színház témához visszakanyarodva, igen, én azt gondolom, hogy a színház mint szolgáltató, egy nagyon érdekes terület, mert amellett, hogy szeretjük az olyan darabokat, amin önfeledten lehet kacarászni, mert akkor éppen arra van szükségünk, hogy kacarászunk, és nem igényelünk mélyebben szántó gondolatokat, de ugyanakkor az is egy katartikus dolog, amikor egy olyan darabot látunk színházban, ami nem tudod eldönteni, az egyik percben sírj, a másik percben neves, és a végén ott állsz, leforrázva, hogy úristen, ez én is lehetnék, vagy az én családom is lehetett volna, vagy úristen, mennyi igazságokat mondott ki. Mindkettőnek van létjogosultsága, illetve hát azért a színházánél sokkal árnyaltabb, én csak a két szélsőséget emeltem ki. Színészként mindkettőt nagyon nehéz megoldani. A komédiára hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy át ott csak bohóckodni kell. A poén, ha nem ül tű pontosan, akkor nem fog nevetni rajta néző, és onnantól fogva veszett fejszegyele az egész. A másik, a drámai kategória meg azért nehéz műfaj, mert ott olyan érzelmeket kell felmutatni, amit nem feltétlenül él meg akkor rögtön a színész a színpadon, mert hát mindig nem szakad meg a szíve, akár szerelmi bánatában, akár másmilyen bajában, de neki azt ugye tovább kell adni, vagy át kell adni, hogy a nézőtéren ülők ezt átélhessék, vagy érzékeljék. És én azt gondolom, hogy ettől varázslatos a színház, illetve hát a színészi játék, mert annyi minden ember bőrébe bele lehet bújni, és annyi mindent el lehet játszani, amit lehet, hogy civilként nem is mert kimondani a magánéletében, de a színpadra állva kikiabálhatja magából, igen, és ez lehet könnyítő, de lehet, hogy nyomasztó. Hát ez megint egy nagyon külön és érdekes tény.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Kajtárné Lakatos Gabriella a magazin vendége, a V-Pass társulat egyik tagja, arról beszél, 40 éves darabot újítanak fel. 4 évtizede ugyancsak ő és játszótársa Cuppon Zsolt volt a főszereplő Svajda György himnusz című darabjában. Interjú alanyommal többek közt arról beszélünk, hogy a darab üzenete 2026. augusztusában is frissen tudott-e maradni. Minden esetre ez a darab megint csak arra is bizonyíték, amit Gergye Rezső, a rendező sokszor szokott mondani, hogy a színház egyrészt ürügy a találkozásra, de úgy látszik a színház arra is ürügy, hogy fontos gondolatokat megvitassunk, fontos gondolatok elinduljanak bennünk, egy kicsit napra készé tudjuk hozni magunkat a világ dolgaihoz való viszonyulásunkban.
2: Igen, és ugye ez is tökéletesebb példázza az, hogy vannak bizonyos témák, amik időtlenek. Tehát ez 40 évvel ezelőtt is aktuális volt, ez most is aktuális, és én azt gondolom, hogy ez mindig is aktuális lesz, mert mi emberek hajlamosak vagyunk rá, hogy kéretlenül, de ítéletet mondunk, és beleavatkozunk dolgokba, és aztán a következményeivel meg nem számolunk, vagy megrázzuk a vállunkat, és azt mondjuk, hogy ez nem az én problémám, innentől fogva oldja meg mindenki úgy, ahogy tudja. Ez nagyon szomorú, de igen. És akkor a színház témához visszakanyarodva, igen, én azt gondolom, hogy a színház mint szolgáltató, egy nagyon érdekes terület, mert amellett, hogy szeretjük az olyan darabokat, amin önfeledten lehet kacarászni, mert akkor éppen arra van szükségünk, hogy kacarászunk, és nem igényelünk mélyebben szántó gondolatokat, de ugyanakkor az is egy katartikus dolog, amikor egy olyan darabot látunk színházban, ami nem tudod eldönteni, az egyik percben sírja, a másik percben neves, és a végén ott állsz, leforrázva, hogy úristen, ez én is lehetnék, vagy az én családom is lehetett volna, vagy úristen, mennyi igazságokat mondott ki. Mindkettőnek van létjogosultsága, illetve hát azért a színházánél sokkal árnyaltabb, én csak a két szélsőséget emeltem ki. Színészként mindkettőt nagyon nehéz megoldani. A komédiára hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy át ott csak bohóckodni kell. A poén, ha nem ül tűpontosan, akkor nem fog nevetni rajta néző, és onnantól fogva veszett fejszegyele az egész. A másik, a drámai kategória meg azért nehéz műfaj, mert ott olyan érzelmeket kell felmutatni, amit nem feltétlenül él meg akkor rögtön a színész a színpadon, mert hát mindig nem szakad meg a szíve, akár szerelmi bánatában, akár másmilyen bajában, de neki azt ugye tovább kell adni, vagy át kell adni, hogy a nézőtéren ülők ezt átélhessék, vagy érzékeljék. És én azt gondolom, hogy ettől varázslatos a színház, illetve hát a színészi játék, mert annyi minden ember bőrébe bele lehet bújni, és annyi mindent el lehet játszani, amit lehet, hogy színészként nem is mer kimondani a magánéletében, de a színpadra állva kikiabálhatja magából, igen, és ez lehet könnyítő, de lehet, hogy nyomasztó. Hát ez megint egy nagyon külön és érdekes

0: Kajtárné Lakatos Gabriella a magazin vendége, a V-Pass társulat egyik tagja arról beszél, 40 éves darabot újítanak fel. 4 évtizede ugyancsak ő és játszótársa Cuppon Zsolt volt a főszereplő Svajda György himnusz című darabjában. Interjú alanyommal többek közt arról beszélünk, hogy a darab üzenete 2026. augusztusában is frissen tudott-e maradni.
1: Még erre akartam éppen rákérdezni, hogy Kajtárné Lakatos Gabriellát mikor, hol szólította meg a színpad, a színház, a színjátszás?
2: Óvodáskoromban. Én már óvodáskoromban is kiálltam egy pici gyerekszékre az oviban, és úgy vezényeltem a többieket, én voltam a karmester. Én oviskoromban az összes óvodás műsorban szerepeltem, aztán általános iskolás koromban volt egy irodalmi szakkörünk, az iskolának a iskolai ünnepségein szoktunk szerepelni, illetve itt a településen bármilyen ilyen rendezvény volt, én már ott is szoktam verseket mondani. Aztán középiskolás koromban, a gimnáziumban nem, de akkor már élt a Parázs Színpad Rezső vezetésével, és a Parázs Színpadnak én már aktív tagja voltam. Aztán akkor utána volt egy kicsit nagyobb csönd, és akkor Kacler Hirda a vezetésével a Webszínpad is megszületett itt Vépen. Annak is aktív tagja voltam. Mellette a Szavárien Múzeum múzeumbaráti körének is tagja vagyok voltam. Ott is szoktunk verses műsorokat, emlékműsorokat készíteni. És aztán legnagyobb örömömre, igen, Rezső hajlandóságot mutatott arra, hogy visszacsábuljon ide hozzánk Vépre, és most akkor a V-Pass létrejött, megszületett, és azóta itt is aktív tagja vagyok. Úgyhogy lehet mondani, hogy az életemet azt egészen pici koromtól fogva, kisebb-nagyobb megszakításokkal, de végig kísérte az amatőr színjátszás.
1: Ahogy a beszélgetésből is kiderült, ez a darab mondani valója is nem helyhez kötött, nem egy település szólít meg, általános örök érvényű üzenete van, Vas megyét is megszólítja, de akkor aki kedvet kapott így a hallottak alapján, hogy megnézze a premiért mondjuk, bár úgy tudom, hogy nehéz egy V-Pass premierre beférni, de ha, mikor lesz a premier?
2: Hát ez most augusztusban, augusztus 28-án 19 órakor pénteken lesz a Vépi Művelődési Házba, és hát nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Igen, reményeink szerint újfent teltházas előadás lesz, mert akkor igen, ezek szerint ön is tudja, hogy volt egy bemutatónk tavaly, a Menthetetlenek című darab, és itthon Vépen kétszer játszottuk teltházas nézőtér előtt, ami előadásonként durván 350 embert jelent, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon szép teljesítmény. Természetesen hozzátéve, hogy ebben nagyon sok volt a rokon, barát, ismerős

0: szimpatizáns, de nagyon sokan jöttek olyanok is, akik nem voltak ilyen szinten érintettek, pusztán csak kíváncsiak voltak, és megnéztek minket, úgyhogy igen, valóban. Lehet mondani, hogy a premier a Teltházas volt ezelőtt is, hát reméljük, hogy most is szép számmal vesznek részt majd az előadáson.
1: És remélhetően ezzel is majd tájolni is indul a társulat.
0: Szándékunkban áll, bár nehéz lesz összehozni, tudnilik a másik főszerepet játszó Szupos Zsolt, ő Duna Bogdányban él és lakik, tehát ezt így nehéz lesz összehangolni, nem lehetetlen persze természetesen, mert Zsolt hazajött a próbára is, a próbákra, de mi online próbálunk vele így esténként, lévén, hogy a darab jó részét, hát mondhatni, hogy a 90%-át a mi párbeszédünk teszi ki, tehát ezt tudjuk mi gyakorolni úgy is, hogy nem színpadon vagyunk, csak a szöveg frissítés és memorizálás miatt. Esténként szoktunk vele online próbálni, gyakorolni. Az előadásig még lesz egy főpróbánk, előtte csütörtökön este, ahol már a fénytechnikát, minden egyebet tudjuk majd gyakorolni. A díszletekkel készen vagyunk, a jelmezek megvannak, tehát igazából ott élesben, nagyon az utolsó pillanatban fogjuk tudni úgy végig próbálni a darabot, hogy remélhetőleg minden készen lesz, minden szükséges dolog rendben lesz.
1: Hát sok sikert kívánok tényleg ehhez amúgy rengeteg energiát, meg tulajdonképpen élettapasztalatot is magába sűrítő előadáshoz. Köszönöm szépen Kajtárné Lakatos Gabriellának az interjút. Tényleg sok sikert a színpadon.
0: Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm a lehetőséget, hogy mindent elmondhattam.
2: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Próbára teszi a hőség a vízellátást, szabadtéri filmvetítések Görmenden. Szülésre felkészítő tanfolyam indul. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Próbára teszi a hőség a vízellátást. Kíméljük a vízhálózatot a hőségben, ezt kéri a vasi szolgáltató. A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőség szerint mellőzzük az autómosást, a medencék feltöltését és az utak locsolását. A kertek öntözéséhez pedig inkább összegyűjtött esővizet használjunk. A rendszerek jelenleg biztonságosan működnek, de a hirtelen megugró vízfogyasztás miatt fontos, hogy mindenki felelősen bánjon az ivóvízzel, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
2: Érdemes odafigyelni arra, hogyan öntözünk, hogyan locsolunk, akinek lehetősége van inkább egy ilyen befektetős rendszer kialakításával, jobban tudja hasznosítani a növények számára a vizet, mint a klasszikus öntözéssel, vagy például a medencetöltéseknek az ütemezésével lehet egy picit a rendszerek kihasználtságát javítani talán. Még az idei csúcsidőszakokban sem találkoztunk, nem tapasztaltunk olyan túlterhelést, amit nem tudtunk volna kiszolgálni. Hogyha a lakosság odafigyelve használja a vizet, akkor talán ezek az időszakok átvészelhetők.
1: Szabadtéri filmvetítések is színesítik Görmend augusztusi programjait. Az egyik vetítési nap szombaton lesz a Batthyány kastély udvarán. A program a Vuk című klasszikus magyar rajzfilmmel indul. A második vetítésen a Brazilok című magyar játékfilmet láthatják az érdeklődők. A vígjátéki elemekkel átszőtt alkotás egy kisvárosi futballbajnokság történetén keresztül mutatja be a közösségi konfliktusokat, az előítéleteket és az emberi kapcsolatokat. Egyhangú döntéseket hozott a Görmendi képviselőtestület, 8 napirendi pontot tárgyalt a legutóbbi ülésén Görmend város önkormányzatának képviselőtestülete, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A tájékoztatás szerint az ülésen több a település jelenét és jövőjét érintő kérdésről döntöttek. A megtárgyalt ügyek között szerepelt a József Attila utca 24 szám alatti ingatlan helyi egyedi védettségének törlése, a korona fejlesztésével kapcsolatos kérdések, valamint a helyi autóbusszal végzett személyszállítás ügye. A polgármester közölte, hogy a képviselőtestület valamennyi napirendi pontot egyhangulag támogatta. Szülésre felkészítő tanfolyam indul Görmenden augusztus 10-én, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik átbeszélésére is. 1,5 millió forintért kelt el Varga Márk dedikált meze a jótékonysági árverésen, ennek teljes bevételét 3 árván maradt kislány támogatására ajánlják fel, akiknek szülei balesetben hunytak el, közölte a vasi sportember. Az összeg beérkezése után azonnal felveszik a kapcsolatot a Szentgotthárdi önkormányzattal, hogy a teljes adományt eljuttassák a kislányok számára. A sportoló hozzátette a további támogatási lehetőségekről a Szentgotthárdi önkormányzatot tájékoztatást, és jelezte, a pénzbeli adományok fogadására szolgáló bankszámla is rendelkezésre áll. A lakossági ivóvíz ellátás nem kerül veszélybe. A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvíz ellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállás esetén sem kerülne veszélybe, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője a Facebook oldalán feltöltött videóban. Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, hogy ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet spórol, akkor az több millió liter víz naponta. A folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tiszti főorvos a Magyarország kormányának Facebook oldalára feltöltött videóban. Oroszi Beatrix azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztásra javasolt. A tiszti főorvos azt is hozzátette, az idősek, a krónikus betegek, valamint a gyerekek lehetőleg ne is menjenek a napra. Inkább hűtött helyiségben vagy árnyékos szobában töltsék az időt. Hacker támadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét. Az eseteket a szövetségi nyomozók vizsgálják, jelentették be az állam illetékesei. Michigan tisztségviselői azt is közölték, hogy minden szolgáltatás biztonságosan működik. Az állam 9 vízszolgáltatójától érkezett olyan bejelentés, ami külső beavatkozás kísérletére utal.
0: Sporthírek.
1: Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szerint hatalmas sportteljesítmény, hogy a hűség és a szélcsend ellenére a mezőny több mint fele célba ért a szombaton zárult Kékszalag balatoni tókerülő versenyen. Az elnök hozzátette, elismerés illeti a derékhadat, hiszen a 250 célba érkezett hajó megmutatja a magyar vitorlázás valódi erejét.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható, mérsékelt lesz a szél. A Dunántúlon helyenként azonban élénk, déli eszélökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 39 fokos maximumokra számíthatunk.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

kockáz, nem veszem észre direkt, hogy bulozhatsz, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihekő

0: Körmend FM. A Körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kerüljük a tűző napot, civil összefogásban festenék le a főtéri faházakat. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kerüljük a tűző napot. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Kerüljük a tűző napot, mert a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tisztifőorvos.
2: Arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők érkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok hűvös, szellős helyre visszük a beteget. Amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk. Tehát ezekre kell figyelni.
1: Civil összefogást kezdeményez a körmendi főtéri faházak felújítására dr. Szabó Barna. A városvezető közösségi oldalán közzétett felhívásában azt írja, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület vállalja a festék beszerzését, míg a munkára körmendi civil szervezetek, munkahelyi közösségek, baráti társaságok és más önkéntesek jelentkezését várják. Minden jelentkező egy-egy faház külső festését vállalhatja el saját időbeosztása szerint. A munkálatokat legkésőbb augusztus 17-ig szeretnék befejezni, hogy a felújított faházak méltó környezetet biztosítsanak a körmendi napok és a körmendi advent rendezvényeihez. Gogol revizorját mutatták be. Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi Kastély Színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját mutatja be Szép Dániel rendezésében. A premiért pénteken tartják 19 órától a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Aki lemaradna róla, az vasárnap 17 órától tekintheti meg a KASZ legújabb darabját, tájékoztatott Vörös Attila, a társulat vezetője.
3: Augusztus 7-én pénteken 19 órakor lesz Gogol revizor című művének a premierje, illetve lesz egy második előadás 9-én vasárnap 17 órakor a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Gondoltuk, hogy általában az utóbbi időben mindig 20. századi darabokat játszottunk, tehát úgy gondoltuk, hogy esetleg most egy klasszikushoz nyúlunk, és akkor ugye a Szép Dániel, aki a darab rendezője, azt választotta, hogy a revizor legyen az a darab. Ő dramatizálta az eredeti 5 felvonásból álló művet, 2 felvonásosra csökkentette, így körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni.
1: A növényzet égett a Zsenyei horgásztónál. A körmendi tűzoltók segítségét is kérték a tegnapi zsenyei tűzoltásánál. A horgásztónál 1000 négyzetméteren kapott lángra az aljnövényzet. A szombathelyi és a sárvári egységek mellett a körmendi és a vasvári tűzoltók fékezték meg a tüzet 3 vízsugárral és kézi szerszámokkal. A vármegyei katasztrófavédelem közlése szerint egy embert mentőhelikopter vitt kórházba. A rendőrség nem tartja meg a hétre tervezett sebességellenőrzést a rendkívüli időjárásra tekintettel, tájékoztatotta az Országos Rendőr Főkapitányság honlapján. A közleményben emlékeztetnek, hogy a gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést. Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg. Mintegy 20%-kal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte nincs forgalom, jelezte a Kisosz dél-balatoni csoportjának elnöke az MTI-nek, míg a megkérdezett velencei tavi vendéglátósok mindegyike arra panaszkodott, hogy a tó állapota miatt az idei esztendő forgalma katasztrofális. Makos Péter elnök szerint tudomásul kell venni, hogy a vizet és a napsütést nem lehet aranyárban adni. Őrizetbe vettek egy 36 éves magyar férfit Horvátországban, mert a gyanú szerint drónt reptetett a Spliti Szent Jeromos repülőtér körüli tiltott légtérben, és ezzel fennakadást okozott a légi közlekedésben, közölte a Split-Dalmácia megyei rendőrség. A drónt július 31-én este észlelték a futópálya közelében, ezért ideiglenesen fel kellett függeszteni a repülőgépek fel- és leszállását.
0: Sporthírek.
1: A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a szombati 44. Lidl Balaton átúszáson. A viadalra 1190 hazai településről és 60 országból neveztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék ezen a napon sem várható, mérsékelt lesz a szél. A Dunántúlon helyenként azonban élénk, déli széllökések előfordulhatnak. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 39 fokos maximumokra számíthatunk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Erősödhetnek az asztmás betegek tünetei az ózonszennyezettség növekedése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsiai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsiai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzekkel kapcsolatban, köztük 156 kiskorút. 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 ezer tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

same. What we're saying, it's not protesting.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a vasi városok. A közterület felügyelet ellenőrzi az elsőfokú vízkorlátozás szabályainak betartását Körmenden, közölte a város első embere. Dr. Szabó Barna a rendkívüli hőség miatt hozott további intézkedéseket is ismertette. A növényzet locsolása mostantól csak a legszükségesebb esetekben engedélyezett csökkentett üzemmódban. A hálózati vízzel működő főtéri öntöző rendszert pedig kikapcsolták. Körmend polgármestere arra kéri a városlakókat, hogy ebben a nehéz időszakban fokozottan ügyeljenek az otthoni áram- és vízhasználatra. Mosvár önkormányzata is hasonló intézkedéseket hozott. A Hegyháti városban átmenetileg szüneteltetik több közterületi elem éjszakai díszkivilágítását. A döntés értelmében a Szentkúti sétány, a kilátó, valamint a temetői templom is elsötétül esténként. A vasvári öntözőberendezések működtetését szintén felfüggesztették. Tombola kánikula, péntekig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást, emellett az országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A rendkívüli szárazság miatt sehol sem szabad tüzet gyújtani a szabadban, ez még a kijelölt tűzrakó helyeken is szigorúan tilos, hangsúlyozta Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Ebben az extrém forróságban egy szikrából is óriási tűz lehet, nagy kár lehet. Sokkal nehezebb az oltás, hisz már nincs zöld vegetáció jó formán, csak barna kégett fűcsomókat lehet látni, és nem véletlenül van ilyenkor tűzgyújtási tilalom, tehát az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van, és ezt egy kicsit kibontjuk, hogy mit is jelent ez erdőkben, fásításokban, bokros területen, sőt, még azok 200 méteres sugarú körzetében is tilos mindenféle tűzrakás, akár bográcsozás, akár szalonnasütés, a kültetődöti ingatlanokba is szőlőhegyi területen. Ott is tilos a gazégetés, meg a parlagégetés, nagyon-nagyon gyorsan tud terjedni.
1: Játszó elemekkel és sakkasztallal bővül a körmendi Szabadság tér a város főtere, közölte a település polgármestere közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint a kivitelező várható jövő szerdára befejezi a munkálatokat, ezután azonban még néhány napra szükség lesz, hogy megszilárdulhasson a beton. A körmendi napokra viszont már használatba vehetik az új játszó elemeket a gyerekek. A beruházás célja, hogy a város központi terét új közösségi funkciókkal gazdagítsa, és minden korosztály számára vonzóbbá tegye. Nem sokára létrejöhet a közvetlen vasúti kapcsolat Szombathely és Zalaegerszeg között, hamarosan elkezdődik az építés. Kezdődik a Zala-Szent-Iváni delta vágány és az új megálló kivitelezése, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zala-Szent-Iván állomáson irányt kell váltani. Ez nem csak idővesztességet jelent, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. A fejlesztésnek köszönhetően a vonatok menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd, mind a személyszállításban, mind a teherszállításban, ez javítja majd a vasút versenyképességét. Módosult a Batthyány Örökségközpont nyitvatartása Körmenden, Pogács Monika információi következnek.
3: Augusztus 1-től visszavonásig módosult a körmendi Batthyány Örökségközpont a színház aulájában működő jegyértékesítési és információs pont nyitvatartása, közölte a körmendi kulturális központ. A változtatásra a látogatói igények figyelembevételével került sor. Ennek értelmében csütörtökönként az intézmény a korábbi 15-30 helyett 17 óráig tart nyitva, így a jegyvásárlásra is hosszabb idő áll rendelkezésre. Az új nyitvatartás augusztus 6-ától már érvényes lesz. Az intézmény hétfőn, valamint szombaton és vasárnap zárva tart. Kedden és szerdán 10 és 15.30, csütörtökön 10 és 17 óra között, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a látogatókat a létesítmény. A kulturális központ közölte azt is, hogy a hét programjai között szerepel a KASZT keretében Gogol a Revizor című darabjának pénteki és vasárnapi előadása, valamint a Kertmoziban szombaton a Vuk és a Brazilok című film vetítése.
1: Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Szombathelyen. A Szombathelyi Rendőrkapitányság a városrendészettel és a polgárőrséggel együtt folyamatosan ellenőriz a városban, tájékoztatott hivatalos oldalán a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, az összehangolt intézkedések célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, és az olyan közlekedési szabályszegések visszaszorítása, amelyek zavarják a lakosság nyugalmát. Így különös figyelmet fordítanak az indokolatlanul hangos, a lakók nyugalmát rendszeresen megzavaró módon közlekedő motorosok, autósok kiszűrésére. A rendőrség kéri Szombathely valamennyi közlekedőjét, hogy tartsa be a közlekedési szabályokat. Az amerikai Marquez Varrick szerződtetésével megszerezte első külföldi játékosát a 2026-27-es szezonra az élvonalbeli Aegis Kerment férfi kosárlabda csapata, jelentette be a klub. A közlemény szerint a 23 éves, 190 cm magas Combo Guard a Missouri Egyetemen fejezte be tanulmányait 2025-ben, majd profi pályafutását Európában folytatta. Varrick az első légiós, akivel a klub megállapodott a következő idényre. Az Aegis Kerment közösségi oldalán üdvözölte az amerikai játékost. Módosult ügyfélfogadási rend szerint működnek a Vasvár megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatai augusztus 7-ig, közölte a hivatal. A tájékoztatás szerint az érintett időszakban a kormányablakok kivételével a kormányhivatal ügyfélszolgálatai délutánonként ügyeleti rendben fogadják az ügyfeleket. A hivatal arra kéri az állampolgárokat, hogy lehetőség szerint a délelőtti órákban intézzék ügyeiket. A közlemény kiemeli, hogy a kormányablakok nyitva tartása nem változik, azok a megszokott rendben zavartalanul működnek. Mentősök munkáját segítették a tűzoltók Szentgotthárdon. A Hársas tó partján lett rosszul egy fürdőző hétfő délelőtt, akinek ellátásához a mentők kérték a lánglovagok beavatkozását. A szentgotthárdi hivatásos tűzoltók fektették hordágyra a beteget, majd nehezen megközelíthető helyszínről a mentőautóig szállították. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a sérültet biztonságosan adták át további ellátásra, közölte a Vasi Katasztrófavédelem. A klímaváltozás miatt újra kellene gondolni a paksi atomerőmű egész telephelyének hűtési lehetőségeit, és olyan műszaki megoldásokat kellene keresni, amelyek nem igényelnék a Dunát hőelnyelőként, mondta el Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára ismertette, a hűtőtornyos hűtéssel a létesítmény nem a Dunába, hanem a levegőbe vezethetné el a hőt, és ebben az esetben 100 köbméternyi víz helyett csak 3-4-et kellene igénybe venni másodpercenként. Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszediák hulló csillagraj. Az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik majd a Perszediák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Augusztus egyik legismertebb csillagászati látványossága a Perszedia meteorraj, minden évben a nyári éjszakákon látható, emlékeztet a svábhegyi csillagvizsgálók közleménye. Idén a hold sem zavarja a megfigyelést, hiszen augusztus 12-én este részleges napfogyatkozás lesz a hold, a nappal együtt lenyugszik, így a meteorok megfigyelésére sötét égbolt várható. A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok, közölte a társaság az MT-vel. Az MVM hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális hivatalos tájékoztatások az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra vagy intézményrendszerre, amelynek kialakításán a következő időszakban dolgozni fognak, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán. Takács Zoltán hozzátette, az elmúlt években nagy hasznát vehettük volna egy vízgazdálkodással és asszállyal kapcsolódó kockázatokkal és megoldásokkal foglalkozó intézetnek. Donald Trump szerint tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel az erről szóló teheráni tagadás ellenére. Az amerikai elnök a Fehérházban egy esemény keretében kérdésekre válaszolva közölte, hogy a korábbi bejelentéseknek megfelelően Irán kérésére vannak egyeztetések, aminek nyomán az első fázisban a hormuzi szoros teljes mértékben megnyílhat, míg a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó. A légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözését jelentette be a Pentagon. A kritikus fontosságú lecsökkent számú légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözése érdekében kötött keretmegállapodást az amerikai hadügyminisztérium vezető hadipari cégekkel, jelentette be a Pentagon. A minisztérium közleménye szerint a hosszú távú megbízások, Patriot rakéták és TAD rendszerek alkatrészeinek gyorsított előállítására vonatkoznak. Az amerikai Juan Gray szerződtetésével teljessé vált a Falco Vulcano Energia KC Szombathely bajnoki címvédő férfi kosárlabda csapatának légiós névsora, közölte a klub. A 29 éves 203 cm magas játékos egy évre szóló szerződést kötött a Szombathely klubbal. A kanadai hatóságok közel 21 ezer olyan szurkolónak utasították el a vízum kérelmét, akik a 2026-os labdarúgó világbajnokság vancouveri és torontói meccseire szerettek volna bejutni az észak-amerikai országba. A tömeges vízum megtakadások leginkább gánai, kolumbiai és mexikói drukkereket érintettek, derült ki a kanadai bevándorlási menekültügyi és állampolgársági hivatal összegzéséből.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Emelkedett a Duna vízszintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.

Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast. Hátunk szokta hozzá,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Erősödhetnek az asztmás betegek tünetei az ózonszennyezettség növekedése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsiai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsiai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzekkel kapcsolatban, köztük 156 kiskorút. 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 ezer tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.